0: egyedülnevelő alkalmazottak számára. Az intézkedés költségvetési és adminisztratív hatása elenyésző, figyelembe véve a kedvezményezettek viszonylag alacsony arányát, valamint azt a tényt, hogy a javaslat nem igényel közvetlen pénzügyi juttatásokat az állami költségvetésből, fejtették ki az előterjesztők. A törvényjavaslat ezt követően a döntéshozó fórumként eljáró képviselőház elé kerül vitára és végső szavazásra. Több mint 12 000 új Alzheimer-kóros esetet regisztráltak a házi orvosok Romániában, ám a ténylegesen érintettek száma ennél lényegesen magasabb lehet. Számos megbetegedést ugyanis egyáltalán nem diagnosztizálnak, vagy csak nagyon késői stádiumban ismerik fel, hívta fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet. Az Egészségügyi Mérés és Értékelési Intézet becslései szerint a demenciával küzdők száma riasztó mértékben növekszik. Míg 2019-ben 341.195 esetet tartottak számon, ez 2050-re várhatóan eléri az 577.177-et. A szakemberek szerint a korai tünetek felismerése, valamint a megfelelő ellátáshoz és támogatáshoz való hozzáférés alapvetően meghatározza az érintettek és családjaik életminőségét. A korai és pontos diagnózis lehetővé teszi a személyre szabott orvosi és szociális segítségnyújtást. A félelem és a társadalmi megbélyegzés ugyanakkor még mindig komoly akadályt jelent. Az érintettek és hozzátartozóik 46%-a számolt be arról, hogy a megbélyegzés miatt halogatta a kivizsgálást.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését. Megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Több forgalmazó is literenként 9 banival drágította a standard gázolajat, ezzel már 6. egymást követő napja folytatódik az áremelkedés. A mostani drágulásra néhány nappal azután került sor, hogy a pénzügyminisztérium úgy döntött, szeptember végéig fenntartja a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését. A kedvezmény nélkül egy liter dízelt 2,80 lej jövedéki adó terhelne, jelenleg azonban ebből 2,10 lejt kell megfizetni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ugyanennyivel olcsóbb is lesz a gázolaj, mivel a végső árat az üzemanyag beszerzési ára, az áfa és a kereskedők alakítják. Az adócsökkentést különben már augusztusban is egy igen gyors drágulás követte. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését. Megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje, amelyet a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Menedzsment Igazgatósága valósít meg. A munkálatok jól haladnak, a kivitelezés 52%-on áll. Az épület tartószerkezete teljes egészében elkészült, a belső terek kialakítása pedig csak nem befejeződött. A falak és belső térelválasztások nagy része szintén elkészült már. Ugyancsak előre haladott állapotban vannak a külső nyílászárók és az ablakok beépítésének munkálatai. A Bihar megyei sürgősségi klinikai kórházhoz tartozó új járványkórházban és tüdőgyógyászati intézményben folyamatos kórházi és járóbetegellátást biztosító részlegek, TBC gondozó műtőblokk, valamint diagnosztikai szolgáltatások kapnak helyet. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban, derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,1 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomírtót használtak a gazdák. Leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a termelők a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban, a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomírtót használnak hektáronként, mint Romániában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. Rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. A rendszer működése rendkívül egyszerű. Az állampolgárok egy engedéllyel rendelkező alapkezelőnél vagy banknál nyithatják meg a számlát, ahova önkéntesen lehet befizetni saját, illetve bizonyos feltételekkel munkáltatói hozzájárulásból. A befektetések által elért nyereség a számlán marad, és nem adózik. A pénz így évtizedeken át úgy kamatozik, hogy nem veszít az értékéből az éves adólevonások miatt. Az állami nyugdíj, a kötelező magánnyugdíj és az önkéntes magánnyugdíj teljesen érintetlen marad. Szakpolitikusok szerint erre azért van égető szükség, mert a jelenlegi nyugdíjrendszer egyre nehezebben tartható fenn. A demográfiai mutatók romlanak, kevés gyermek születik, sok az elvándorló aktív polgár, miközben a várható élettartam növekszik. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. A csaknem 10 milliárd eurós gigaberuházás új alapokra helyezi a magyarországi vasúti közlekedést a következő 10 évben, hosszabb távon pedig a modern nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolják az országot. A Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasútvonal azonban nem szerepel a tervek között. Magyarország azt szeretné, ha a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér leendő vasúti kapcsolata integrálódna az országos hálózatba, így a vonatok a fővároson túlra többek között Románia felé is tovább haladhatnának. A Klub Ferroviárnak adott interjújában Vitézi Dávid, a magyar közlekedési és beruházási miniszter kifejezetten Nagyváradot és Aradot is megemlítette azon városok között, amelyek profitálhatnak a Liszt-Ferenc repülőtér jövőbeli vasúti összeköttetéséből. Első házként szavazta meg a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskola igazgató tanácsa döntene, a szülői képviselet beleegyezésével. A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt. A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve vissza nem térítendő külső forrásokból finanszíroznák.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Egyre több romániai családot érint az Alzheimer-kór. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, azonban pánikra semmi ok. Október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Az uniós átlagnál azonban jobban állunk. Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltöltenie a készleteit. Az uniós tagállamok többségénél már csak azért is jobban állunk, mivel jelentős tételt jelent a belföldi gáztermelés. A két legnagyobb kitermelő a Romgáz és az OMV Petrom napi 23-24 millió köbméter földgázt hoz felszínre, de nem elhanyagolható a Fekete-tengeri gázt kiaknázó BSOG hozzájárulása sem. A hiányzó mennyiséget az import biztosíthatja. Mivel az időjárás az El Niño hatása alatt áll, nagy a valószínűsége, hogy a szokásosnál enyhébb telünk lesz, ami kompenzálhatja a tározók viszonylag alacsony töltöttségi szintjét. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Az intézkedés költségvetési és adminisztratív hatása elenyésző, figyelembe véve a kedvezményezettek viszonylag alacsony arányát, valamint azt a tényt, hogy a javaslat nem igényel közvetlen pénzügyi juttatásokat az állami költségvetésből, fejtették ki az előterjesztők. A törvényjavaslat ezt követően a döntéshozó fórumként eljáró képviselőház elé kerül vitára és végső szavazásra. Több mint 12 000 új Alzheimer-kóros esetet regisztráltak a házi orvosok Romániában, ám a ténylegesen érintettek száma ennél lényegesen magasabb lehet. Számos megbetegedést ugyanis egyáltalán nem diagnosztizálnak, vagy csak nagyon késői stádiumban ismerik fel, hívta fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet. Az Egészségügyi Mérés és Értékelési Intézet becslései szerint a demenciával küzdők száma riasztó mértékben növekszik. Míg 2019-ben 341.195 esetet tartottak számon, ez 2050-re várhatóan eléri az 577.177-et. A szakemberek szerint a korai tünetek felismerése, valamint a megfelelő ellátáshoz és támogatáshoz való hozzáférés alapvetően meghatározza az érintettek és családjaik életminőségét. A korai és pontos diagnózis lehetővé teszi a személyre szabott orvosi és szociális segítségnyújtást. A félelem és a társadalmi megbélyegzés ugyanakkor még mindig komoly akadályt jelent. Az érintettek és hozzátartozóik 46%-a számolt be arról, hogy a megbélyegzés miatt halogatta a kivizsgálást.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 3 perc van, ami ezúttal is a kezdete Várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak. A mikrofonnál most is Hosszú Sanyi, mint minden egyes hétköznap, természetesen ma is 7 óra 30-ig válok titeket így szólóban, itt a 89,6-on, a pluszfm.ro oldalon, valamint a pluszfm-es applikációkon keresztül. Utána pedig csatlakozik hozzám Szegedi Mária, akivel 9:30-ig látunk el benneteket a titeket érintő legfontosabb tudivalókkal, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel, bizony-bizony sok érdekességre számíthattok ma is, úgyhogy érdemes most is velünk tartani.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: Üdv Nagyvára, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki hát talán most nem fázott már annyira, mint a hét elején, vagy mondjuk a keddi napon, talán akkor volt a leghidegebb számomra, így a hajnali órákban. Jelen pillanatban egyébként már 10 fok van, úgyhogy valószínű ennek is köszönhető, hogy a szokásos öltözetbe, ilyen őszi öltözetbe ma egyáltalán nem fáztam, és hát napközben meg pláne nem fogok, és ti sem természetesen, mert olyan 20 fok környékére is emelkedhet ma a hőmérséklet. Egyébként változékony lesz az égbolt, meglehetősen a reggeli délelőtti órákban többnyire napos, délutára viszont teljesen beborul majd, és az esti órákra kevés csapadék is érkezhet, és hát gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket, úgyhogy az erre érzékenyeknek kifejezetten kellemetlen lehet ez a mai nap. Egyébként ezekben a percekben még annyira nem kellemetlen a közlekedés a város és a megye útjain. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, szóval írjatok, hívjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig hozom a továbbiakban is a titeket érintő legfontosabb infókat.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Via Dean és tőle a So Easy. Hát nem minden annyira egyszerű. Például a munkálatok csak 30%-a készült el az épülő nagyveradi multifunkcionális kulturális központnál, amely egy több mint 17.700 négyzetméteres telken lesz azon a területen, ahol korábban katonai egység működött. A Fögörösülői utcában a Körösvidéki Múzeum és a Gyorgye Sinkály megyei könyvtár szomszédságában épülő létesítményben egy több mint 1000 férőhelyes rendezvényterem, 2-300 férőhelyes konferenciaterem, kiállítótér és étterem is helyet kap. A kivitelezés során már kialakították a nagyterem nézőterének tartó szerkezetét, és a színpad mögötti terek szerkezete is nagyrészt elkészült. A központban klasszikus és könnyű zenei koncerteket, színházi előadásokat, kiállításokat és konferenciákat is szerveznek majd. A létesítményt a Bihar megyei tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények, a Nagyváradi Állami Filharmónia, a Bihar megyei kulturális központ, a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum, a Mária Királyné Színház, a Szigligeti Színház és a Gyorgye Sinkály Bihar megyei könyvtár, valamint magánszervezők is használhatják majd rendezvényeikhez. Bennünket pedig használhattok a mai nap folyamán is az információk megszerzéséhez, úgyhogy hamarosan azokkal érkezem, de addig is a látható, hallható a New Level Empire és Burai közös előadásában.

0: A Good Luck Baby, és hát elég sok szerencse kell ahhoz is, hogy valaki mostanság a transzfogaras út felé vegye az irányt, ugyanis kiadós havazás nehezítette már most a közlekedést, konkrétan szeptember 22-én kedd éjszaka jelentős mennyiségű hó hullott a magashegyi útszakaszra, ezért a Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság munkatársai hóeltakarító gépekkel avatkoztak be. A transzfogaras úton szerda reggel már téli útviszonyok között kellett közlekedni, különösen a Böllő-tó környékén, ahol a havazás is intenzívebb volt. A Brassói Regionális Út és Hídügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint két hókotrógépet vetettek be, és több mint 5 tonnas hót szórtak ki az úttestre. Az útügyi szakemberek arra figyelmeztetik a transzfogarason közlekedőket, hogy a következő napokban is hasonló időjárásra lehet számítani, ezért indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az útviszonyokról. A sofőröket arra kérik, hogy csak akkor induljanak útnak a magashegyi szakaszon, ha járművük és vezetési rutinjuk is megfelel a téli körülményeknek. Mi is próbálunk megfelelő körülményeket teremteni a kellemes ébredésetekhez, úgyhogy a következőkben is számíthattok ránk.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trovik. Sono spiacente.

0: Péter.
1: Én pedig továbbra is itt vagyok mellettetek. Könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk ám, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát képzeljétek, továbbra is erdélyi városok vezetik azt a toplistát, amely azt vizsgálja, hol élnének legszívesebben a romániaiak. Immár második éve Brassó áll az első helyen, Kolozsvár a második, a harmadik helyre pedig Konstanca került. Az első ötben Temesvár is Nagyszeben is ott van, Nagyvárad pedig a hatodik helyet szerezte meg. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy ti melyik várost választanátok, ha bárhol élhetnétek Romániában. Na hát erre a kérdésre várjuk akkor már a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban. Én pedig addig is hozom nektek a titeket érintő legfontosabb információkat.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyváradon, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újabb történelmi csúcsot döntött a lej euró árfolyam. Az állami számvevőszék szerint vakon vezetik be a reformokat a romániai oktatásban. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Soha nem volt még ilyen gyenge a román deviza az egységes európai fizetőeszközökhöz mérten. Tegnap a Román Nemzeti Bank 5,27 lej per eurós referencia árfolyamot adott ki, ami történelmi csúcsnak számít. A történelmi csúcsot a májusi kormánybuktatás miatt kialakult politikai válság közepette érte el az árfolyam. Akkor 5,26 lej per euró volt a referencia árfolyam. Azután valamelyest lenyugodott a helyzet. Az elmúlt 4 hónapban az euró tegnap lépte át először az 5,26 lejes küszöböt. A bankközi piacon az árfolyamnak voltak olyan pillanatai, amikor ennél magasabb szinten állt. Az egyre gyengülő lej dráguló bolti árakat és szolgáltatásokat, magasabb számlákat és albérleti díjakat jelent a mindennapi életben. Anélkül módosítják a középiskolai tantervet, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányában hajtják végre. A megállapításokon túl a jelentés egy olyan rendszerképét vázolja fel, amely alig rendelkezik olyan visszacsatolási hálózattal, amelyből megtudhatná, a leadott tananyag valóban a gazdaság által igényelt készségeket eredményezi-e. A romániai oktatási rendszer a tanár-diák-szülő partnerség köré épül, miközben a munkaerőpiac bevonása a közoktatási politikák és stratégiák meghatározásába korlátozott. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon. Ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos rollervezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. A cégek nem a sisak használatának fontosságát vitatják, hanem azt kifogásolják, hogy az általános kötelezettséget kizárólag az elektromos rollerekre terjesztenék ki. Szerintük ugyanis egy nagyobb sebességgel haladó kerékpár sem feltétlenül jelent kisebb kockázatot.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony jégbolt jellemzi majd a mai napunkat is, reggel és délelőtt inkább naposabb, délután is este pedig borult időre van kilátás, így az esti órákban kevéske eső is lehetséges. A hőmérséklet ennek ellenére továbbra is kellemesen ősziesen alakul, jelenleg 10 fok van, a napi maximum pedig olyan 19-20 fok körül alakul majd. Ennyi a szél is fújdagár, és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republics utcai szakaszát. A Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeológiai utcát is érinti, itt a Kanonok sor és a Republics utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! A reggeli plusz hallgatjátok a mikrofonnál Hosszú Sanyival. Szeptember 24-e csütörtök van, éljenek a névnapos Gellértek és Mercedesek, a szülinaposok és az évfordulósok, örüljünk, ünnepeljünk, de közben azért dolgozzunk is egy kicsit. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti melyik várost választanátok, ha bárhol élhetnétek Romániában. Írjátok meg, Léci, akár egy kommentben, a Facebookos bejegyzésünkhöz, vagy SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, de fel is hívhattok és el is mondhatjátok, én pedig adom cserébe most is a szuperzenéket.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: Hát nem tudom, elég nehéz azért a jeget meleg víz nélkül megolvasztani, és hát bár befejeződtek a távhővezeték hálózat javítási munkálatai a Szüntől Apostol André és a Kárpát utcák térségében, a vezeték visszakötési munkálatok miatt szünetel a melegvíz szolgáltatás a 127-es hőközpontokhoz tartozó fogyasztóknál ma reggel 8 órától. Érintettek a Szüntől Apostol André, a Konstantin Brönkus, a Demosthene Botterz, a Kostakje Negruzzi, az Aluminé, a Hortenzié, a Kárpác és a Dacian a 127-es hőközponthoz kapcsolt tömbházak lakói. A szolgáltatást, a munkálatokat követően várhatóan szeptember 25-én, azaz holnap éjfélig adják vissza. A csőrendszer további szakaszainak javítása is tervben van, ugyanakkor ezekre a közeljövőben kerül majd sor. További információkkal, ha valamilyen fennakadás lenne a ellátásban, a 0800 078-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon állnak számotokra rendelkezésre. Itt pedig továbbra is a titeket érintő legfontosabb infók, amelyek szükségesek a napotok elindításához.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

7 óra 19 perckor kívánok könnyű napot minden Váradinak és persze másoknak is, akik hallgatnak most bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy ismét megnyitották a Teleki utcai, azaz Primoriai utca felőli bejáratot a Nagyváradi Városházán ügyeiket intéző polgárok számára. Erre azután került sor, hogy befejeződtek a földszinti munkálatok, és újra megnyílt a különböző szolgáltatók, a Román Posta, a Rervest, a Disztrigáz és a Hőszolgáltató Vállalat ügyfélszolgálatainak többsége. A Városháza így három irányból közelíthető meg. Ezentúl a főkapun a Teleki utca, azaz a Primoriai utca felőli kapun, illetve a belső parkoló felől. Mi pedig továbbra is úgy közelítjük meg a napotok elindításának kérdését, hogy hozzuk számotokra a titeket érintő tudnivalókat.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A Banca Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön. Drónsó és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
5: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 720 ml-es Dove tusfürdőgél 15 lej 99 bani, a 250 ml-es Airwick illatosítópatron 9 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
7: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oradea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Újabb történelmi csúcsot döntött a lej euró árfolyam. Az állami számvevőszék szerint vakon vezetik be a reformokat a romániai oktatásban. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Soha nem volt még ilyen gyenge a román deviza az egységes európai fizetőeszközökhöz mérten. Tegnap a Román Nemzeti Bank 5,27 lej per eurós referencia árfolyamot adott ki, ami történelmi csúcsnak számít. A történelmi csúcsot a májusi kormánybuktatás miatt kialakult politikai válság közepette érte el az árfolyam. Akkor 5,26 lej per euró volt a referencia árfolyam. Azután valamelyest lenyugodott a helyzet. Az elmúlt 4 hónapban az euró tegnap lépte át először az 5,26 lejes küszöböt. A bankközi piacon az árfolyamnak voltak olyan pillanatai, amikor ennél magasabb szinten állt. Az egyre gyengülő lej dráguló bolti árakat és szolgáltatásokat, magasabb számlákat és albérleti díjakat jelent a mindennapi életben. Anélkül módosítják a középiskolai tantervet, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányában hajtják végre. A megállapításokon túl a jelentés egy olyan rendszer képét vázolja fel, amely alig rendelkezik olyan visszacsatolási hálózattal, amelyből megtudhatná, a leadott tananyag valóban a gazdaság által igényelt készségeket eredményezi-e. A romániai oktatási rendszer a tanár-diák-szülő partnerség köré épül, miközben a munkaerőpiac bevonása a közoktatási politikák és stratégiák meghatározásába korlátozott. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon. Ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos rollervezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. A cégek nem a sisak használatának fontosságát vitatják, hanem azt kifogásolják, hogy az általános kötelezettséget kizárólag az elektromos rollerekre terjesztenék ki. Szerintük ugyanis egy nagyobb sebességgel haladó kerékpár sem feltétlenül jelent kisebb kockázatot.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Változékony jégbolt jellemzi majd a mai napunkat is, reggel és délelőtt inkább naposabb, délután is este pedig borult időre van kilátás, így az esti órákban kevéske eső is lehetséges. A hőmérséklet ennek ellenére továbbra is kellemesen ősziesen alakul, jelenleg 10 fok van, a napi maximum pedig olyan 19-20 fok körül alakul majd. Ennyi a szél is fújdagár, és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Lezárták a Stefán Csermári Sugárút, Verzi és Szöntül Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csermári Sugárút és a Szöntül Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lakúros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csermári Sugárútra. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: Plusz FM! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz! Reggeli Plusz!
9: Igen, ez az a pillanat, amikortól már párosban folytatjuk. Hello mindenkinek! Ez itt a Reggeli Plusz Szegedi Máriával.
11: És hosszú Sanyival. Sanyi már pörög, nekem még azért szükségem van erre az erős kávéra. 9.30-ig viszont biztosan itt vagyunk veletek. Erős infókkal, hasznos tudnivalókkal is, persze programajánlókkal is, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Hooligans és tőlük a legyen valami, és hát akkor legyen könnyű napja minden Váradinak is, persze mindenkinek, aki bennünket hallgat, de nem csak hallgatni tudtok, hanem hozzászólni is az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, az Instagramon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Hát ezen a csütörtöki reggelen is egy roppant érdekes témát boncolgatunk.
1: Bizony-bizony pluszosok, továbbra is erdélyi városok vezetik a top listát, amely azt vizsgálja, hogy hol élnének legszívesebben a romániaiak. Imár második éve Brassó áll az első helyen, Kolozsvár a második, a harmadik helyre pedig Konstanca került. Az első ötben Temesvár és Nagyceben is ott van, Nagyvárad pedig a hatodik helyet szerezte meg. Ezért érdekelne is bennünket, hogy ti melyik várost választanátok, ha bárhol élhetnétek Romániában.
0: Hát mi köszönjük, hogy bennünket választottatok a mai reggelen is. Várjuk akkor a hozzászólásokat. Cserébe pedig érkezzenek nektek.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária
1: és Hosszú Sanyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti melyik várost választanátok, ha bárhol élhetnétek Romániában.
1: Koller Tíme azt írta nekünk, hogy maradok Nagyváradon. Nem mondom, hogy nyáron nem laknék Konstanca a tenger mellett, de Brassóban nem laknék a medvék miatt.
0: Ó, nem már a városban is ott vannak a medvék?
1: Egyébként igen.
0: Komolyan? Aztán durva.
1: Szike Ilona is marad Nagyváradon, azt írta, hogy maradok, ahol vagyok, szerintem ez egy szép város. Hát egyébként így van. Magyar János is hozzászólt a témánkhoz, azt írta, hogy már lassan Várad is idegen számomra, annyi idegen ide költözik. Azért költöznek ide, mert itt viszonylag kulturáltabb emberek élnek, de ez azért volt így, mert nem voltak itt. Ha költöznek, akkor itt is pont olyan pocsék lesz az élet, mint ahonnan eljöttek. A kérdésre válaszolva, innen nem mennék sehova. Engem megnyugtat a határ közelsége. Egy szó mint száz, Várad már nem ugyanaz, mint volt mondjuk 50 évvel ezelőtt. A mostani lakosságnak minimum a felének nincs semmilyen nagyváradi gyökere, ezek csak bejöttek a viszonylagos kulturált körülményekbe. Szász Roland pedig azt írta nekünk, hogy az ember szentesíti a helyet. Én úgy vagyok vele, amint lesz elég passzív jövedelmem, egy szarlingbérlet, egy moduláris ház, s valahol kint az erdőben, hegyekben. Amíg ezt az intellektuális nívót tervezik tartani a nagyok, nem fogom hiányolni a városi létet.
0: Hát nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, ellátunk most is cserébe benneteket minden földi jóval, és persze érkezünk majd a titeket érintő legfontosabb infókkal.

0: meg.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. És tisztán a világot.
3: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Újabb történelmi csúcsot döntött a lej euró árfolyam. Az állami számvevőszék szerint vakon vezetik be a reformokat a romániai oktatásban.

0: városokban. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Soha nem volt még ilyen gyenge a román deviza az egységes európai fizetőeszközökhöz mérten. Tegnap a Román Nemzeti Bank 5,27 lei per eurós referencia árfolyamot adott ki, ami történelmi csúcsnak számít. A történelmi csúcsot a májusi kormánybuktatás miatt kialakult politikai válság közepette érte el az árfolyam. Akkor 5,26 lei per euró volt a referencia árfolyam. Azután valamelyest lenyugodott a helyzet. Az elmúlt 4 hónapban az euró tegnap lépte át először az 5,26 lejes küszöböt. A bankközi piacon az árfolyamnak voltak olyan pillanatai, amikor ennél magasabb szinten állt. Az egyre gyengülő lej dráguló bolti árakat és szolgáltatásokat, magasabb számlákat és albérleti díjakat jelent a mindennapi életben. Anélkül módosítják a középiskolai tantervet, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányában hajtják végre. A megállapításokon túl a jelentés egy olyan rendszerképét vázolja fel, amely alig rendelkezik olyan visszacsatolási hálózattal, amelyből megtudhatná, a leadott tananyag valóban a gazdaság által igényelt készségeket eredményezi-e. A romániai oktatási rendszer a tanár-diák-szülő partnerség köré épül, miközben a munkaerőpiac bevonása a közoktatási politikák és stratégiák meghatározásába korlátozott. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon. Ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos rollervezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. A cégek nem a sisak használatának fontosságát vitatják, hanem azt kifogásolják, hogy az általános kötelezettséget kizárólag az elektromos rollerekre terjesztenék ki. Szerintük ugyanis egy nagyobb sebességgel haladó kerékpár sem feltétlenül jelent kisebb kockázatot.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony jégbolt jellemzi majd a mai napunkat is, reggel is délelőtt inkább naposabb, délután is este pedig borult időre van kilátás, így az esti órákban kevéske eső is lehetséges. A hőmérséklet ennek ellenére továbbra is kellemesen ősziesen alakul, jelenleg 10 fok van, a napi maximum pedig olyan 19-20 fok körül alakul majd. Enyhe szél is fújdogál, és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncsámári úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben ugyanis ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most jó reggelt!
6: Ez a Reggeli Plusz.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
6: A legfontosabb hírek,
1: információk,
6: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Igen, ez mind a Reggeli Plusz, itt a Plusz FM-en. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban, így együtt Szegedi Mária.
5: És Hosszú Sanyi, szeptember 24-e pluszosok csütörtök, ma a Gellért és a Mercedes nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposoknak is hatalmas ölelést küldünk. Ma pedig arra vagyunk kíváncsiak Sanyival, hogy ti melyik várost választanátok, ha bárhol élhetnétek Romániában.
2: Írjátok meg, légy szíve, hívhattok, és el is mondhatjátok akár szóban is, vagy kommenteljetek. mi pedig adjuk hozzá a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most érkező I Like It, Alessio és Nate Smith közös előadásában.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: 12 perc van, Suli Jovi kipipálva, így a szülők többsége már javában a melót nyomja, és persze mi sem lassítunk, a stúdióban az energia továbbra is a plafonon van, pacsi mindenkinek, aki most jön velünk, és kitartást, ha épp a volán mögött kaptok agyvérzést a csúcsforgalomban. Ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en, a mikrofonok mögött Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi, bízunk benne, hogy senki nem kap agyvérzést, hogy lassan magatok mögött hagyjátok a reggeli kapkodást. Mi Sanyival még egy jó ideig veletek leszünk. Jövünk nagyváradi és környékbeli hasznos információval, és mindezek mellett azt is nézzük, hogyan alakul a forgalom a városban. Ha úton vagytok, érdemes velünk maradni, hiszen folyamatosan figyeljük a fontosabb útvonalakat, a csomópontokat, és szólunk, ha valahol változik a helyzet. De a ti segítségetekre is számítunk. Ha valami érdekeset, fontosat, vagy éppen szokatlan tapasztaltok, értesítsetek bennünket róla. Telefonon a 0359 17 22 22-es számon értek el, üzenetet pedig a 0734 17 22 22-es számra küldhettek, SMS-ben, WhatsAppon vagy Viberen. A Plusz FM-et pedig megtaláljátok a Facebookon és Instagramon is, ne felejtjétek, maradjatok velünk!
0: Mert a továbbiakban is kapjátok tőlünk a napotok elindításához szükséges legfontosabb infókat.

0: Jó reggelt Nagyvárad és Bihar megye a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Hát megnézzük, mi vár ránk a városban is, a környéken, milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben is. Persze mindeközben várjuk a hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne.
1: Most viszont mi jöttünk friss infóval, ezúttal az álláskeresőkhöz szólnánk. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség legfrissebb adatai szerint ugyanis jelenleg 772 betöltetlen állás van Bihar megyében, ezek közül 440 pedig Nagyváradon található. A kínálat meglehetősen változatos, a szakképzettséget nem igénylő munkáktól a felsőfokú végzettséget megkövető állásokig számos területen lehet munkát találni. A legnagyobb számban teherautósofőröket keresnek, több mint 130 ilyen állás szerepel a listán. Jelentős a kereslet az ipari dolgozók iránt is, több tucat szerelői, édességgyártási, operátori, műanyagipari, autókábelgyártási és konfekcióipari állás vár betöltésre. Emellett kereskedelmi dolgozókat, eladókat, pénztárosokat, raktárosokat, takarítókat és árukezelőket is keresnek. A vendéglátásban szakácsokat, pincéreket, pizzakészítőket, baristákat és konyhai dolgozókat is keresnek. Az egészségügyben és a szociális ellátásban is akadnak lehetőségek, ápolókat, gondozókat, egészségügyi asszisztenseket és fizioterápiás asszisztenseket keresnek.
0: És persze a listán számos speciális munkakör is megtalálható, többek között geológus mérnök, rendszerépítészeti szakember, webtartalommenedzser, képszerkesztő, tipográfus, állatgondozó, masszőr, mezőgazdasági gépszerelő és automata berendezések szerelésével foglalkozó villanyszerelők számára is van betöltetlen állás. A magasabb végzettséget igénylő pozíciók között mérnöki minőség ellenőri folyamatfejlesztési és egyéb szakértői munkakörök is szerepelnek, viszont számos álláshoz elegendő az általános vagy szakiskolai végzettség is. Az állások Nagyvárad mellett többek között Borson, Biharban, Belényesen, Margitán, Nagyszalontán, Székelyhídon, Élesden, Tenkén és Érmihályfalván is elérhetők. További információkkal az Ezsőfemi megyei székhelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt, a telefonszámuk pedig a 0259 436 821. A következő szám meg a Desenchanté két Ryan előadásában.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Nálunk most a három lépcsős acéllétra csak 89, valamint a négy polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64,90 bané. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhálat gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhálat féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
3: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lejalapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka táblás csoki 4 lej 79 bani, a 3,3%-os 300 g-os Napolact kefir 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulujú 10A alatt.
7: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orádea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az orádea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
10: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: Drágább hitelek, elhalasztott beruházások, bezáró cégek. Ez az ára a hosszú hónapok óta tartó politikai padhelyzetnek. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszát. Gyorsan nő a mesterséges intelligencia elfogadottsága Romániában. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatják meg a vészharangot a hazai gazdasági szakemberek. Szerintük a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. A stabilitást pedig egy többségi vagy egy parlamenti támogatással működő kisebb többségi kormány teremthetné meg. A Frames gazdasági szaklap elemzésében különben kiemeli, hogy az első fél évben 3855 vállalkozás vált fizetésképtelenné, ami 8 éves csúcs. A reálgazdaság már a politikai padhelyzet előtt is nehéz helyzetben volt. A kormányválság azonban meghosszabbítja és súlyosbítja ezeket a problémákat. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszát. Jelenleg az aszfalt csupán a Berettyó-Széplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Bár hátra van még az olajkutakon átvezető felüljáró építése, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Amennyiben a becslések beigazolódnak, és a Berettyó-Széplak Bisztra-Terebes szakasz novemberben, a Bisztra-Terebes Bihar szakasz pedig decemberben átadják, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágynagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. A romániai állampolgárok 70%-a használ jelenleg valamilyen mesterséges intelligencia eszközt. Ugyanakkor a válaszadók 52%-a egy AI által megfogalmazott szöveget emberi alkotásnak tulajdonított. Derül ki egy a napokban közzétett felmérésből. A kutatás arra is rámutat, hogy az alkalmazási arány jelentősen eltér az egyes generációk között. Míg a baby boomer korosztálynak mindössze 39%-a él ezekkel a lehetőségekkel, addig az X generációnál 66, az Y generációnál 72, a Z generációnál pedig már 89%-os ez az arány. A kutatás részeként egy gyakorlati tesztet is elvégeztek, ahol a résztvevőknek két rövid szöveg közül kellett kiválasztaniuk az ember által írt változatot. A válaszadóknak mindössze 48%-a azonosította helyesen az emberi szöveget, míg 52%-uk az algoritmikus tartalmat vélte emberinek.
12: Plusz FM időjárás jelentés.
13: Változékony égbolt jellemzi majd a mai napunkat is, reggel és délelőtt inkább naposabb, délután és este pedig borult időre van kilátás, így az esti órákban kevéske eső is lehetséges. A hőmérséklet ennek ellenére továbbra is kellemesen ősziesen alakul, jelenleg 10 fok van, a napi maximum pedig olyan 19-20 fok körül alakul majd. Enyhe szél is fújdogál, és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
14: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
15: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
12: Plusz FM. Közlekedési információk.
16: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79 A-számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
12: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora.
17: Reggeli Plusz.
12: Reggeli Plusz.
13: Hozzuk továbbra is a legjobb zenéket, és persze a legérdekesebb tudnivalókat.
16: Friss dallal folytatjuk, érkezik Kece és az Animal című slágere.
12: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz.

0: 8:41-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen az Instán és a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Ma például egy olyan téma kapcsán, mi szerint továbbra is erdélyi városok vezetik azt a toplistát, amely azt vizsgálja, hol élnének legszívesebben a romániaiak. Immár második éve Brassó áll az első helyen, Kolozsvár a második, a harmadik helyre pedig Konstanca került. Az első ötben Temesvár és Nagyszeben is ott van, Nagyvárad pedig a hatodik helyet szerezne meg. Ezért érdekelne bennünket a mai nap folyamán, hogy ti melyik várost választanátok, ha bárhol élhetnétek Romániában.
0: Hát ehhez a kérdéshez tudtok akkor ma hozzászólni egészen az adásunk végig, de addig is persze érkeznek majd nektek.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Gyönyörű reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a Reggeli Plusz a mikrofonnál egészen 9.30-ig Máriával és Sanyival, akik ma arra kíváncsiak, hogy ti melyik várost választanátok, ha bárhol élhetnétek Romániában.
1: És erre érkeztek is válaszok. Takács Judit WhatsAppon írt nekünk, miszerint Mihályfalvát választom, csendes kisváros.
0: Jó választás!
1: Így van. Mihuc Alexandru pedig Facebookon írta nekünk, hogy bárhol jó, de legjobb itthon. Itt sejtésünk szerint Nagyváradról van szó. Szitingból is hozzászólt a mai témánkhoz, azt írja, hogy minél nyugatabb, annál jobb. Nagyvárad eléggé nyugaton van, megfelelő hely, ha költözni kéne. Persze ez már nem érvényes itt sem. A kommunisták bezárták a népet, ezért ez a generáció azt szokta meg. A Gen Z már nincs helyhez kötve, ott laknak, ahol éppen megfelelő nekik. A folyamatos költözés lenne az ideális, sok tapasztalat, nyelvtanulás, stb.
0: Hát, úgy bizonyos szintig lehet. Egyébként,
1: igen, egyébként.
0: De én azt gondolom, hogy az otthon fogalma az azért a Gen Z-nél is ki kellene, hogy alakuljon, hogy hol van az a hely, ahová bármikor úgy mehet, hogy azt mondja, hogy akkor itthon vagyok. Ha folyamatosan költözöl,
1: akkor... Én generációhoz tartozom, és nekem például fontos az, hogy tudjam, hogy hol van az otthonom,
0: ugye?
1: Vagy hogy maga az érzés... Hogy van otthon, ahol a gyökereid vannak, ahol a családod, ahol a szeretteid vannak, és tudjátok, az a biztonságos közeg, és az ismerős utca, az ismerős háza, az ismerős repedés, mi minden hasonló dolog. Szóval szerintem az Z-generációnak azért ez már fontos, és már vagyunk abban a korban, az Z-generáció, amikor már mi is családot alapítanánk, vagy már családot alapítottunk, és az otthonunkat megalapozzuk, vagy megalapoznánk.
0: Igen. Hát ahová honvágyad van, ott van az otthonod tulajdonképpen. Az
1: ja, és ez így nagyon csöpögősen hangzik, de nyilván ez jelenthet egy szemét is, tehát hogy nem feltétlen csak a családi ház, hanem maga egy szeretett személy. És egyébként még Queen Nagy Lóránt is hozzászólt a napi témánkhoz Facebookon. Azt írta nekünk, hogy dicső, azaz Nagyvárad.
0: Hát oké, akkor Lórántnak úgy tűnik, hogy dicső egyben Nagyváradon élni. Nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, járnak viszontzásul ezúttal is nektek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen. Brico.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.

0: Drágább hitelek, elhalasztott beruházások, bezáró cégek. Ez az ára a hosszú hónapok óta tartó politikai padhelyzetnek. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszát. Gyorsan nő a mesterséges intelligencia elfogadottsága Romániában. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatják meg a vészharangot a hazai gazdasági szakemberek. Szerintük a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. A stabilitást pedig egy többségi vagy egy parlamenti támogatással működő kisebb kormány teremthetné meg. A Frames gazdasági szaklap elemzésében különben kiemeli, hogy az első fél évben 3855 vállalkozás vált fizetésképtelenné, ami 8 éves csúcs. A reálgazdaság már a politikai padhelyzet előtt is nehéz helyzetben volt, a kormányválság azonban meghosszabbítja és súlyosbítja ezeket a problémákat. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszát. Jelenleg az aszfalt csupán a Berettyó-Széplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Bár hátra van még az olajkutakon átvezető felüljáró építése, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Amennyiben a becslések beigazolódnak, és a Berettyó-Széplak Bisztra-Terebes szakasz novemberben, a Bisztra-Terebes Bihar szakasz pedig decemberben átadják, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágynagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. A romániai állampolgárok 70%-a használ jelenleg valamilyen mesterséges intelligencia eszközt. Ugyanakkor a válaszadók 52%-a egy AI által megfogalmazott szöveget emberi alkotásnak tulajdonított. Derül ki egy a napokban közzétett felmérésből. A kutatás arra is rámutat, hogy az alkalmazási arány jelentősen eltér az egyes generációk között. Míg a baby boomer korosztálynak mindössze 39%-a él ezekkel a lehetőségekkel, addig az X generációnál 66, az Y generációnál 72, a Z generációnál pedig már 89%-os ez az arány. A kutatás részeként egy gyakorlati tesztet is elvégeztek, ahol a résztvevőknek két rövid szöveg közül kellett kiválasztaniuk az ember által írt változatot. A válaszadóknak mindössze 48%-a azonosította helyesen az emberi szöveget, míg 52%-uk az algoritmikus tartalmat vélte emberinek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a változékony időjárásunk, a késő délutáni órákig számíthatunk némi napsütésre, a napi maximumok pedig 17-19 Celsius fok körül alakulnak, majd a késő délutáni esti órákra számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Pénteken pedig hasonló értékeket mérhetünk majd, hétvégén pedig ennél is magasabb hőfokokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefáncselmári úton, a Theodor Ness utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat is, legyetek nagyon körültekintőek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
4: Igen, ez mind a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
2: És Hosszú Sanyi, és hát bele is vágunk a Reggeli Plusz utolsó közös órájába, hiszen egészen 9.30-ig várunk titeket így együtt a legfontosabb tudnivalókkal és klasslágerekkel.
4: És akkor Mária ígéretének megfelelően érkezzen most a Melody Szigala 2022-es dala.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: 9 óra 12 perckor még pörög a reggeli plusz Szegedi Máriával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: Tudjuk, ki merre tart, hol számíthattok torlódással, mi történik a városban és a környékén, sőt azt is, hogy hová menjetek, ha egy kis kikapcsolódásra vágytok.
1: Ez itt mind a reggeli plusz, a Plusz FM-en, ahol a legjobb slágerek mellé valóban plusz kaptok, hát minket. Egy hasznos infóval érkeztünk ezúttal. Folytatja a Nagyvárad önkormányzat a lakók tájékoztatását a digitalizált hulladékgyűjtő szigetek használatáról. A Dacia George Călinescu utca környékén újabb 26 ilyen gyűjtőpont válik használhatóvá szeptember 28-ától. A tájékoztató kampány részeként ma csütörtökön 10 órától a George Călinescu utca egy számnál tartanak találkozót, ahol ismertetik a szigetek használatát és a hulladékgyűjtés szabályait. Az önkormányzat kéri, hogy minden érintett lakótársulás legalább egy képviselőt küldjön a találkozókra, de az érdeklődő lakókat is várják. A kampány október végéig folytatódik, hetente két alkalommal az önkormányzat a helyi rendőrség és a RERVESZ köztisztasági szolgáltató munkatársainak részvételével.
0: Hát a reggeli plusz pedig továbbra is a mi részvételünkkel, és persze a ti részvételtekkel folytatódik, és persze a legjobb infókkal is, úgyhogy hamarosan ezek következnek megint.

0: Camila Cabello és Ján Tág, és tőlük a Havana. Hát Nagyvárad meg már úgy tűnik felébredt, mi is, reméljük ti is. Ha nem, akkor segítünk, ez itt a Plus FM reggeli ébresztője Szegédi Máriával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: Hogy tudjátok, mi történik a városban ma, mi vár rátok a környéken, és hogy legyen kivel együtt indulni ezen a reggelen.
1: Programajánlóval érkeztünk ezúttal. Saját világ címmel a budapesti festőstúdió tagjai mutatkoztak be alkotásaikkal. Szeptember 22-én este a Nagyváradi Tibor Ervő galériában a Magyar Festészet Napja program keretében. A 36 éve fennálló létesítmény egyik küldetésének tekinti, hogy magyarországi képzőművészeknek biztosítson bemutatkozási lehetőséget Nagyváradon, illetve az itteniek is kiállítsanak az anyországban. Ebbe a koncepcióba illeszkedik a budapesti festőstúdió tagjainak mostani tárlata is. A stúdiót egyébként 43 évvel ezelőtt alapították. Egy továbbképzés volt a kiinduló pont, ezért eleinte a közösségét rajztanárok alkották, akik szívesen csatlakoztak. Jelenleg pedig főleg a diósjenői művésztelepen idén készült alkotásokból válogattak és hozták el ezeket a Tibor Ernő galériába. Az időszakos tárlat október 7-ig tekinthető meg pluszosok, 2-től szombatig 11 és 16 óra között. Díjmentesen.
0: És hát szintén díjmentesen hallgathattok bennünket is. Minden hétköznap reggel 6 és 11 óra között szól nektek a Reggeli Plusz, a titeket érintő legfontosabb infókkal, és persze a legjobb zenékkel, mert hát zene nélkül mit érünk mi? Érkezik is a Back to Black 2003-as dala.
2: Te

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: A Brico-ban szeptember 30-áig 15% extra kedvezményt kapsz a teljes színes beltéri ajtó kínálatra, valamint a 8 mm-es Basic Line laminált padlót különböző kivitelezésben 14%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 33 lej 50 banért vásárolhatod meg. Brico. Együtt munkára készen.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Drágább hitelek, elhalasztott beruházások, bezáró cégek. Ez az ára a hosszú hónapok óta tartó politikai padhelyzetnek. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Gyorsan nő a mesterséges intelligencia elfogadottsága Romániában. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatják meg a vészharangot a hazai gazdasági szakemberek. Szerintük a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. A stabilitást pedig egy többségi vagy egy parlamenti támogatással működő kisebb kormány teremthetné meg. A Frames gazdasági szaklap elemzésében különben kiemeli, hogy az első fél évben 3855 vállalkozás vált fizetésképtelenné, ami 8 éves csúcs. A reálgazdaság már a politikai padhelyzet előtt is nehéz helyzetben volt. A kormányválság azonban meghosszabbítja és súlyosbítja ezeket a problémákat. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Jelenleg az aszfalt csupán a Berettyószéplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Bár hátra van még az olajkutakon átvezető felüljáró építése, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Amennyiben a becslések beigazolódnak, és a Berettyószéplak Bisztraterebes szakaszt novemberben, a Bisztraterebes Bihar szakaszt pedig decemberben átadják, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágy Nagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. A romániai állampolgárok 70%-a használ jelenleg valamilyen mesterséges intelligencia eszközt. Ugyanakkor a válaszadók 52%-a egy AI által megfogalmazott szöveget emberi alkotásnak tulajdonított. Derül ki egy a napokban közzétett felmérésből. A kutatás arra is rámutat, hogy az alkalmazási arány jelentősen eltér az egyes generációk között. Míg a baby boomer korosztálynak mindössze 39%-a él ezekkel a lehetőségekkel, addig az X generációnál 66, az Y generációnál 72, a Z generációnál pedig már 89%-os ez az arány. A kutatás részeként egy gyakorlati tesztet is elvégeztek, ahol a résztvevőknek két rövid szöveg közül kellett kiválasztaniuk az ember által írt változatot. A válaszadóknak mindössze 48%-a azonosította helyesen az emberi szöveget, míg 52%-uk az algoritmikus tartalmat vélte emberinek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a változékony időjárásunk, a késő délutáni órákig számíthatunk némi napsütésre, a napi maximumok pedig 17-19 Celsius fok körül alakulnak, majd a késő délutáni esti órákra számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Pénteken pedig hasonló értékeket mérhetünk majd, Hétvégén pedig ennél is magasabb hőfokokra számíthatunk.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek is, persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
9: Na, ennyi volt már a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, akik közül most Sanyi elbúcsúzik. Én mentem is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Reggeli Plusz természetesen folytatódik Máriával. Holnap pedig megint 6-kor ébresztelek majd benneteket, úgyhogy tartsatok velünk a hét utolsó munkanapján is, de addig is kitartás, szép napot és persze jó rádiózást!
5: Sanyi, tehát könnyes szemekkel itt elengedem magam mellől, de ti továbbra is maradjatok velem. 11 óráig várlak benneteket itt a Reggeli Pluszban, helyi információkkal, programajánlókkal és persze szuper slágerekkel. A folytatás pedig már itt is van, érkezik Jonas Blue és Maliv közöse az Age of Desire.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: perc, hello, Nagyváradi, a környékbeliek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Szegedi Mária vagyok. 11 óráig elkísérlek benneteket itt a Reggeli Pluszban, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és persze szuper slágerekkel. De mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Napi kérdésünk pedig, hogy ti melyik várost választanátok, ha bárhol élhetnétek Romániában? Mindezt annak apropóján, hogy továbbra is erdélyi városok vezetik azt a top listát, amely azt vizsgálja, hogy hol élnének legszívesebben a romániaiak. Immár második éve Brassó áll az első helyen, Kolozsvár a második, a harmadik helyre pedig Konstanca került. Az első ötben Temesvár és Nagyszeben is ott van, Nagyvárad pedig a hatodik helyet szerezte meg. Várom tehát továbbra is hozzászólásaitokat, üzeneteiteket, hívásaitokat, hajrá, hajrá! A Pluszban pedig már érkeznek is a legklasszabb slágerek.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Hogy telik a csütörtök reggel? Hello, hello, Nagyváradi a környékbeliek, remélem kellemesen meséljetek nekem, írjatok, hívjatok bátran. Mai témánk itt a pluszon, hogy ti melyik várost választanátok, ha bárhol élhetnétek Romániában, ugyanis erdélyi városok vezetik azt a toplistát, amely azt vizsgálja, hogy hol élnének legszívesebben a romániaiak. Nagyvárad a 6. helyet szerezte meg. Érkeztek kommentek a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára. Dumagdi Magdolna például azt írta nekünk, hogy természetesen csak is itt. Habár lassan felismerhetetlenné válik, de akkor is Nagyvárad. Látogatóba igen elmennék úgy átsuhanni a városokon, de lakni nem. A túl csendes környék se igen vonz, úgyhogy maradok. Ormos Adrián is hozzászólt a napi kérdésünkhöz. Azt írta, hogy maradok végig, kivéve, ha ez a klímaváltozás el nem űz. Bízunk benne, hogy nem fog. Varga Mendi is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy tranzitváros lett Nagyvárad, ami nem tesz jót neki. Nagy Krisztián pedig azt írta nekünk, hogy engem csak az zavar, hogy betelepednek külföldről, és bár beszélem a román nyelvet s az angolt is, Nagyváradon egy kávézóba a pincér, amelyik kiszolgál, nem beszéli sem a magyart, sem a románt. Egyre több a más kultúrájú vallású emberke, és ez már egyáltalán nem tetszik a szeretett országomban, hogy nyugat-európai vizekre vezünk ezeken a területeken is. Pardi Iborja is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy hát én jobban örülnék, ha Nagyvárad az utolsó helyen lenne, így is sokan vagyunk már, feltűnően sokan. Szike Ilona pedig azt írta, hogy maradok, ahol vagyok, szerintem ez egy szép város. Nos hát, köszönjük szépen a hozzászólásokat, továbbra is várjuk ezeket a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is, sőt, akár hívhattok is.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Újabb történelmi csúcsot döntött a lej euró árfolyam. Az állami számvevőszék szerint vakon vezetik be a reformokat a romániai oktatásban. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Soha nem volt még ilyen gyenge a román deviza az egységes európai fizetőeszközökhöz mérten. Tegnap a Román Nemzeti Bank 5,27 lej per eurós referencia árfolyamot adott ki, ami történelmi csúcsnak számít. A történelmi csúcsot a májusi kormánybuktatás miatt kialakult politikai válság közepette érte el az árfolyam. Akkor 5,26 lej per euró volt a referencia árfolyam. Azután valamelyest lenyugodott a helyzet. Az elmúlt 4 hónapban az euró tegnap lépte át először az 5,26 lejes küszöböt. A bankközi piacon az árfolyamnak voltak olyan pillanatai, amikor ennél magasabb szinten állt. Az egyre gyengülő lej dráguló bolti árakat és szolgáltatásokat, magasabb számlákat és albérleti díjakat jelent a mindennapi életben. Anélkül módosítják a középiskolai tantervet, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányában hajtják végre. A megállapításokon túl a jelentés egy olyan rendszerképét vázolja fel, amely alig rendelkezik olyan visszacsatolási hálózattal, amelyből megtudhatná, a leadott tananyag valóban a gazdaság által igényelt készségeket eredményezi-e. A romániai oktatási rendszer a tanár-diák-szülő partnerség köré épül, miközben a munkaerőpiac bevonása a közoktatási politikák és stratégiák meghatározásába korlátozott. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon. Ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos

0: elektromos rollervezetőknek akkor kötelező bukós isakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. A cégek nem a sisak használatának fontosságát vitatják, hanem azt kifogásolják, hogy az általános kötelezettséget kizárólag az elektromos rollerekre terjesztenék ki. Szerintük ugyanis egy nagyobb sebességgel haladó kerékpár sem feltétlenül jelent kisebb kockázatot.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a változékony időjárásunk, a késő délutáni órákig számíthatunk némi napsütésre, a napi maximumok pedig 17-19 Celsius fok körül alakulnak, majd a késő délutáni esti órákra számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Pénteken pedig hasonló értékeket mérhetünk majd, hétvégén pedig ennél is magasabb hőfokokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefáncselmáre sugárút Berzei és a Szfüntül Ladisla utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáre sugárút és a Szfüntül Ladisla utca kereszteződésében. Emellett a Lákurós utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáre sugárútra. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: 10 óra múlt 3 perccel nagyváradi a környékbeliek, szeptember 24-e csütörtök, a Reggeli Plusz pedig tovább pörög. Még egy órán keresztül itt vagyok veletek a széterben. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel átlak el benneteket, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha nektek lenne bármilyen kérdésetek vagy információtok, csak bátran. A folytatásban itt lesz Zsuga Babes és az About You Now című daluk, erőtte pedig hozom nektek Shakira Zoo című dalát. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

Nagy Haradi, a környékbeliek a legjobb helyre kapcsoltatok. Együtt nézzük meg, mi történik a városban, az utakon és azon túl is. Hát képzeljétek, az On és Taylor utcai közúti aluljáró várhatóan október végéig elkészülhet és forgalomba is helyezhetik. Az alagút célja pedig, hogy gördülékenyebbé tegye a közlekedést a belváros és a körgyűrű közötti tengelyen, az Ősi negyedben, valamint az Aradi út és a Szováta híd közötti útszakaszon. A beruházás miatt 2025. szeptemberében lezárt munkaterület megnyitása óta nehézkesebb a közlekedés az Aradi út és a Szováta híd között. Csúcsidőben pedig mindkét irányban torlódások alakulnak ki a Tudor Vladimirescu utcán. A forgalmat a Bárkaolui és a Szimeon Bernóczi utcák kereszteződésénél kialakított körforgalom is lassítja, amely a Decsebál-Sugár út kereskedelmi övezete felé biztosítja a hozzáférést. Jelenleg a városból kifelé tartók az On és Taylor utca és az Alexandru Kazab út kereszteződésénél kerülik meg az aluljárót, így az ottani körforgalom is zsúfoltabb. Az ellenkező irányból érkezők pedig a Mestersugári Lor vagy a Bárkaolui utcán közlekednek. Sok türelmet, kitartást kívánok mindenkinek, a Plusz FM-en hozok még nektek hasonló tudnivalókat, infókat és persze szuperslágereket.

10 óra 18 perc pluszosok, én pedig továbbra is ellátlak benneteket. Hasznos tudnivalókkal itt na 89,6-on. Jó, ha tudjátok, hogy új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A portal.parker.arada.ro oldalon az egyéb kérelmek menüpontban több ügy is online intézhető, amelyekhez korábban e-mailes dokumentumküldésre vagy személyes ügyintézésre volt szükség. Online demondható például, vagy átruházható a parkolóhely, módosíthatók a személyes és gépkocsi adatok, helyet cserélhet két jogosult, illetve kérhető normál parkolóhely átalakítása fogyatékkal élők számára fenntartott helyé. Az örökösök az elhunyt személy parkolóhelyének átvételét is kérhetik. A szükséges dokumentumokat pedig közvetlenül a platformra kell feltölteni. Az új funkciók használatához érvényesített felhasználói fiók szükséges, a fizetési kötelezettségekkel járó ügyek esetében pedig 48 órán belül kell teljesíteni a befizetést. Az önkormányzat szerint az új modulokat 30-60 napos tesztelési időszak követi, ezért a lakosokat arra kérik, hogy az esetleges hibákat jelezzék. Új funkciókkal bővült át a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform a portal.parker.oradia.ro. No, I can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night of your touch. Oh, it feels like a glove.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: A Brikóban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemezlap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brikó, együtt, munkára készen!
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Drágább hitelek, elhalasztott beruházások, bezáró cégek. Ez az ára a hosszú hónapok óta tartó politikai padhelyzetnek. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Gyorsan nő a mesterséges intelligencia elfogadottsága Romániában. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatják meg a vészharangot a hazai gazdasági szakemberek. Szerintük a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. A stabilitást pedig egy többségi vagy egy parlamenti támogatással működő kisebb kormány teremthetné meg. A Frames gazdasági szaklap elemzésében különben kiemeli, hogy az első fél évben 3855 vállalkozás vált fizetésképtelenné, ami 8 éves csúcs. A reálgazdaság már a politikai padhelyzet előtt is nehéz helyzetben volt, a kormányválság azonban meghosszabbítja és súlyosbítja ezeket a problémákat. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Jelenleg az aszfalt csupán a Berettyószéplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Bár hátra van még az olajkutakon átvezető felüljáró építése, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Amennyiben a becslések beigazolódnak, és a Berettyószéplak-Bisztraterebes szakaszt novemberben, a Bisztraterebes-Bihar szakaszt pedig decemberben átadják, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágynagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. A romániai állampolgárok 70%-a használ jelenleg valamilyen mesterséges intelligencia eszközt. Ugyanakkor a válaszadók 52%-a egy AI által megfogalmazott szöveget emberi alkotásnak tulajdonított. Derül ki egy a napokban közzétett felmérésből. A kutatás arra is rámutat, hogy az alkalmazási arány jelentősen eltér az egyes generációk között. Míg a baby boomer korosztálynak mindössze 39%-a él ezekkel a lehetőségekkel, addig az X generációnál 66, az Y generációnál 72, a Z generációnál pedig már 89%-os ez az arány. A kutatás részeként egy gyakorlati tesztet is elvégeztek, ahol a résztvevőknek két rövid szöveg közül kellett kiválasztaniuk az ember által írt változatot. A válaszadóknak mindössze 48%-a azonosította helyesen az emberi szöveget, míg 52%-uk az algoritmikus tartalmat vélte emberinek.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Folytatódik a változékony időjárásunk, a késő délutáni órákig számíthatunk némi napsütésre, a napi maximumok pedig 17-19 Celsius fok körül alakulnak, majd a késő délutáni esti órákra számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Pénteken pedig hasonló értékeket mérhetünk majd, hétvégén pedig ennél is magasabb hőfokokra számíthatunk.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelő út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők a forgalmi sávuk elzárására számíthatnak. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: És bizony-bizony pörög tovább a Reggeli Plusz. A folytatásban itt van Chris the Sand és az idei dala, a Good Old Days. Jó utat és jó rádiózást nektek!
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Figyelem, figyelem, pluszosok, újabb hasznos infóval érkeztem hozzátok. Még szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Idén ugyanis 39 kezdeményezés közül lehet választani, eddig több mint 600-an szavaztak, összesen mintegy 1700 voksot leadva. Jó, tudjátok, hogy egy személy legfeljebb 3 projektet támogatott. A jelenlegi állás szerint az Önestilúr utcai zöld folyosó vezet 196 szavazattal, második a 100 fa nagyvárat központjában elnevezésű projekt 137 voksal, míg a harmadik helyen a több zöldet az Önestilúr utcára kezdeményezés áll 112 szavazattal. A 10 legnépszerűbb projekt között szerepelnek még az ivókutak és a hűsítő alagutak, a főutcai fényinstallációk, a sebeskörösön kialakítandó kajak és padlobort indítóhelyek, valamint a vár szecessziós stílusú utcanévtáblái. A program teljes kerete 1,5 millió lej. Az online szavazás pedig szeptember 27-én zárul, majd szeptember 28 és október 18-a között személyes találkozókon is lehet voksolni. A végső sorrendet az online és a személyesen leadott szavazatok összesítése alapján állítják fel. Szavazni az aktív Oredia platformon lehet, regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után. Hajrá, hajrá, pluszosok! Szeptember 27-ig tehát szavazhattok a város részvételi költségvetésének projektjei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Egy rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Yes. Open, come on.
1: Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangster.

0: Gislen Vilmos kollégám vár benneteket a Sláger Pluszban, 8 órától pedig berobog a zenevonat ide a 89,6-ra. Úgyhogy további jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek, legyen csodaszép napotok. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
4: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Nálunk most a három lépcsős acéllétra csak 89, valamint a négy polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64 lej 90 bané. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oráde a több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
6: A Brico-ban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek is tartozékok teljes kínálatára. Brico, együtt, munkára készen!
7: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Jóval kevesebb energiát használunk el, mint 10 évvel korábban. Valójában az ipar szükséglete lett kisebb, a lakossági fogyasztás nőtt. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Alig 50 terawatt per óra villanyáramot fogyasztott tavaly Románia, közel 10%-kal kevesebbet, mint egy évtizeddel korábban. Az energiaigény csökkenése kizárólag az ipar leépülésének a következménye, mivel a lakossági fogyasztás enyhén emelkedett. 2025-ben a csúcsidőszakokban felhasznált elektromos energia mennyisége 5-10%-kal maradt el a 10 évvel korábbitól, nem érte el a 9000 megawattot. Ugyanilyen folyamat játszódott le a gázfogyasztás terén is. 2016-ban 12 milliárd köbméter földgázra volt szükségünk, aminek 60%-át az ipar használta fel. Az adatok azt mutatják, hogy tavaly már csak 9 milliárd köbméter volt az országos fogyasztás. Ehhez a csökkenéshez több tényező együttes hatása vezetett. Az utóbbi években a telek a korábban megszokottnál enyhébbek voltak, ezért a fűtés kevesebb földgázt igényelt. Jövőre várhatóan megfordul a trend, növekedésnek indul a gázfogyasztás. Ez annak lesz az eredmény, hogy újraindul a termelés a romgáz által átvett Azomüresben, illetve elkészül a radnóti és a marosnémeti gáztüzelésű erőmű. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Az önkormányzat szerint az út jelenleg szűk és rossz állapotban van. Modernizálásával azonban könnyebben megközelíthetővé válik a Jádvölgyi víztározó és Biharfüred egy olyan vidéken, amely erős turisztikai potenciállal rendelkezik. Az utóbbi hónapokban a megyei tanács több lépést is megtett e szakasz felújításáért. Áprilisban Európa uniós pénzforrásokra pályázott az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a műszaki gazdasági dokumentáció kibocsátására és sikerrel járt. A projekt értéke bruttó 1,4 millió lej, amely összeg 98%-a visszanemtérítendő támogatás. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását.

0: esett. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termék védelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak a térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt munkára készen.
0: A Banca Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fényshow a Sebeskörösön, drónshow és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jóval kevesebb energiát használunk el, mint 10 évvel korábban. Valójában az ipar szükséglete lett kisebb, a lakossági fogyasztás nőtt. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Alig 50 terawatt per óra villanyáramot fogyasztott tavaly Románia, közel 10%-kal kevesebbet, mint egy évtizeddel korábban. Az energiaigény csökkenése kizárólag az ipar leépülésének a következménye, mivel a lakossági fogyasztás enyhén emelkedett. 2025-ben a csúcsidőszakokban felhasznált elektromos energia mennyisége 5-10%-kal maradt el a 10 évvel korábbitól, nem érte el a 9000 megawattot. Ugyanilyen folyamat játszódott le a gázfogyasztás terén is. 2016-ban 12 milliárd köbméter földgázra volt szükségünk, aminek 60%-át az ipar használta fel. Az adatok azt mutatják, hogy tavaly már csak 9 milliárd köbméter volt az országos fogyasztás. Ehhez a csökkenéshez több tényező együttes hatása vezetett. Az utóbbi években a telek a korábban megszokottnál enyhébbek voltak, ezért a fűtés kevesebb földgázt igényelt. Jövőre várhatóan megfordul a trend, növekedésnek indul a gázfogyasztás. Ez annak lesz az eredménye, hogy újraindul a termelés a romgáz által átvett Azomüresben, illetve elkészül a radnóti és a marosnémeti gáztüzelésű erőmű. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Az önkormányzat szerint az út jelenleg szűk és rossz állapotban van. Modernizálásával azonban könnyebben megközelíthetővé válik a Jádvölgyi víztározó és Biharfüred egy olyan vidéken, amely erős turisztikai potenciállal rendelkezik. Az utóbbi hónapokban a megyei tanács több lépést is megtett e szakasz felújításáért. Áprilisban Európa uniós pénzforrásokra pályázott az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a műszaki gazdasági dokumentáció kibocsátására és sikerrel járt. A projekt értéke bruttó 1,4 millió lej, amely összeg 98%-a visszanemtérítendő támogatás. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termék védelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak a térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie,

0: az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orádea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
2: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: számon lehet.
1: A Brikóban szeptember 30-áig a 15 literes Savannah szupermosható beltéri falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 455 leért vásárolhatod meg, valamint a márványdekoros élcsíszolt Sorrento padlócsempét 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 49,50-ban ért vásárolhatod meg. Brikó, együtt, munkára készen!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Comteam sertésszom kilogrammonként 14,99-bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuloly út 10A alatt.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Jóval kevesebb energiát használunk el, mint 10 évvel korábban. Valójában az ipar szükséglete lett kisebb, a lakossági fogyasztás nőtt. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Alig 50 terawatt per óra villanyáramot fogyasztott tavaly Románia, közel 10%-kal kevesebbet, mint egy évtizeddel korábban. Az energiaigény csökkenése kizárólag az ipar leépülésének a következménye, mivel a lakossági fogyasztás enyhén emelkedett. 2025-ben a csúcsidőszakokban felhasznált elektromos energia mennyisége 5-10%-kal maradt el a 10 évvel korábbitól, nem érte el a 9000 megawattot. Ugyanilyen folyamat játszódott le a gázfogyasztás terén is. 2016-ban 12 milliárd köbméter földgázra volt szükségünk, aminek 60%-át az ipar használta fel. Az adatok azt mutatják, hogy tavaly már csak 9 milliárd köbméter volt az országos fogyasztás. Ehhez a csökkenéshez több tényező együttes hatása vezetett. Az utóbbi években a telek a korábban megszokottnál enyhébbek voltak, ezért a fűtés kevesebb földgázt igényelt. Jövőre várhatóan megfordul a trend, növekedésnek indul a gázfogyasztás. Ez annak lesz az eredmény, hogy újraindul a termelés a romgáz által átvett Azomüresben, illetve elkészül a radnóti és a marosnémeti gáztüzelésű erőmű. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Az önkormányzat szerint az út jelenleg szűk és rossz állapotban van. Modernizálásával azonban könnyebben megközelíthetővé válik a Jádvölgyi víztározó és Biharfüred egy olyan vidéken, amely erős turisztikai potenciállal rendelkezik. Az utóbbi hónapokban a megyei tanács több lépést is megtett e szakasz felújításáért. Áprilisban Európa uniós pénzforrásokra pályázott az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a műszaki gazdasági dokumentáció kibocsátására és sikerrel járt. A projekt értéke bruttó 1,4 millió lej, amely összeg 98%-a vissza nem térítendő támogatás. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termék védelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak a térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orade a több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az orade.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
0: A Banca Transilvánia bemutatja az Orádia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orádia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lákokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Újabb történelmi csúcsot döntött a lej euró árfolyam. Az állami számvevőszék szerint vakon vezetik be a reformokat a romániai oktatásban. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Soha nem volt még ilyen gyenge a román deviza az egységes európai fizetőeszközökhöz mérten. Tegnap a Román Nemzeti Bank 5,27 lej per eurós referencia árfolyamot adott ki, ami történelmi csúcsnak számít. A történelmi csúcsot a májusi kormánybuktatás miatt kialakult politikai válság közepette érte el az árfolyam. Akkor 5,26 lej per euró volt a referencia árfolyam. Azután valamelyest lenyugodott a helyzet. Az elmúlt 4 hónapban az euró tegnap lépte át először az 5,26 lejes küszöböt. A bankközi piacon az árfolyamnak voltak olyan pillanatai, amikor ennél magasabb szinten állt. Az egyre gyengülő lej dráguló bolti árakat és szolgáltatásokat, magasabb számlákat és albérleti díjakat jelent a mindennapi életben. Anélkül módosítják a középiskolai tantervet, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányában hajtják végre. A megállapításokon túl a jelentés egy olyan rendszerképét vázolja fel, amely alig rendelkezik olyan visszacsatolási hálózattal, amelyből megtudhatná, a leadott tananyag valóban a gazdaság által igényelt készségeket eredményezi-e. A romániai oktatási rendszer a tanár-diák-szülő partnerség köré épül, miközben a munkaerőpiac bevonása a közoktatási politikák és stratégiák meghatározásába korlátozott. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon. Ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos rollervezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. A cégek nem a sisak használatának fontosságát vitatják, hanem azt kifogásolják, hogy az általános kötelezettséget kizárólag az elektromos rollerekre terjesztenék ki. Szerintük ugyanis egy nagyobb sebességgel haladó kerékpár sem feltétlenül jelent kisebb kockázatot.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
1: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oradea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.
0: Ez a Plusz FM.

0: Ez a Plusz FM nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: halasztott beruházások, bezáró cégek. Ez az ára a hosszú hónapok óta tartó politikai padhelyzetnek. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Gyorsan nő a mesterséges intelligencia elfogadottsága Romániában. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatják meg a vészharangot a hazai gazdasági szakemberek. Szerintük a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. A stabilitást pedig egy többségi vagy egy parlamenti támogatással működő kisebb kormány teremthetné meg. A Frames gazdasági szaklap elemzésében különben kiemeli, hogy az első fél évben 3855 vállalkozás vált fizetésképtelenné, ami 8 éves csúcs. A reálgazdaság már a politikai padhelyzet előtt is nehéz helyzetben volt, a kormányválság azonban meghosszabbítja és súlyosbítja ezeket a problémákat. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Jelenleg az aszfalt csupán a Berettyószéplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Bár hátra van még az olajkutakon átvezető felüljáró építése, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Amennyiben a becslések beigazolódnak, és a Berettyószéplak Bisztraterebes szakaszt novemberben, a Bisztraterebes Bihar szakaszt pedig decemberben átadják, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágy Nagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. A romániai állampolgárok 70%-a használ jelenleg valamilyen mesterséges intelligencia eszközt. Ugyanakkor a válaszadók 52%-a egy AI által megfogalmazott szöveget emberi alkotásnak tulajdonított. Derül ki egy a napokban közzétett felmérésből. A kutatás arra is rámutat, hogy az alkalmazási arány jelentősen eltér az egyes generációk között. Míg a baby boomer korosztálynak mindössze 39%-a él ezekkel a lehetőségekkel, addig az X generációnál 66, az Y generációnál 72, a Z generációnál pedig már 89%-os ez az arány. A kutatás részeként egy gyakorlati tesztet is elvégeztek, ahol a résztvevőknek két rövid szöveg közül kellett kiválasztaniuk az ember által írt változatot. A válaszadóknak mindössze 48%-a azonosította helyesen az emberi szöveget, míg 52%-uk az algoritmikus tartalmat vélte emberinek.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, sziasztok! Délután 3 óra van, kezdődik a mai Sláger Plusz. Azt nem ígérem, hogy a munkátok el fogja végezni önmagát, de hogy egy kicsit könnyebb lesz velünk a munkaidő, abban biztos vagyok. Hozzuk nektek a legjobb zenéket és a legfontosabb tudnivalókat. Ariana Grande újdonságával indítunk, ez a Hate That I Made You Love Me.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

és a California Love, ez itt a Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a Sláger Pluszt hallgatjátok. Bármi mondandótok, kérdésetek, óhajotok, sóhajotok, panaszotok, kérelmetek van, akkor dobjatok ránk egy üzenetet a Facebookon, vagy föl is hívhattok bennünket, az az igazi, hogyha halljuk is egymást, 0359 17 22 22 a telefonszámunk, ahol elértek bennünket, és jön Dua Lipa, a legenda szerint, amikor 11 éves volt, akkor szeretett volna belépni az iskolai kórusba, de a kórus vezető, hát magyarán mondva, kiröhögte és elküldte őt azzal, hogy ugyan már kislány, semmi hangod nincs, válasz valami másik hobbit magadnak. Ez szerintem tévedett a kórus vezető. Dua Lipa és a Love Again, most a Pluszon!

0: Kedvenc, Múni és a Dáv itt a Plusz FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Jó munkát mindenkinek. Van egy kis programajánlatom nektek. Egy olyan színházi előadásra invitálunk benneteket, ahol nem lesz díszlet, nem lesz jelmezős, nem lesz függöny, mert hogy a 2026-27-es évadban újraindul a Szigligeti Színház Daraboló című felolvasó színházi sorozata. Az első alkalmat a Magyar Dráma hetén szeptember 27-én, vagyis vasárnap 17 órától tartják a Bodegában. Egressy Zoltán Portugál című darabját hallhatja a közönség Hunyadi István rendezésében. Az előadás után pedig a szerzővel Simon Judit újságíró beszélget, és Egressy Zoltán köteteiből is lehet majd vásárolni a helyszínen. A program ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges, tehát Egressy Zoltán Portugál című darabját hallgathatjátok meg vasárnap este délután 5 órától a Bodegában, a Szigligeti Színház Daraboló című felolvasó színházi sorozatában. Szóval útlevél nélkül juttatok el Portugáliába a hétvégén. Mi pedig Pannónia felé vesszük az irányt, Dash Young Fly és Azalia, és a Pannónia jön mindjárt.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
3: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orádea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
4: A Brico-ban szeptember 30-áig a 710 wattos DeWalt fúrókalapácsot 23%-os kedvezménnyel mindössze 458,99-ban ért vásárolhatod meg. Ráadásul 3 kézi szerszám vásárlása esetén csak 2 árát fizeted. Hozd el hozzánk a régi szerszámodat és kapsz cserében egy 50 leértékű utalványt. Brico, együtt, munkára készen.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A következő percekben a Dumát rövidre zárjuk, a zenét pedig hosszúra hagyjuk. Pörög tovább a Sláger Plusz. Ja, majd Manu Chao és a Bongo Bong. Előtte pedig Dash Young Fly és Azalia és a Pannónia.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és ez itt a Sláger Plusz, és mostantól több irányból is nekifuthattok az ügyintézésnek a Városházán. A hírek szerint ugyanis újra megnyitották a Városháza Teleki utca felüli bejáratát, mert hogy befejeződtek az épület földszintjén zajló munkák. Úgyhogy ismét működik a Román Posta, a Rerveszt, a Disztigáz és a Hőszolgáltató Vállalat ügyfélközpontjainak többsége is. A Városháza pedig most már három irányból közelíthető meg. A Főkapun, a belső parkoló irányából és a Teleki utca felől is. Úgyhogy minden út Rómába és a Városházára vezet. Mi is megyünk tovább a saját útunkon, hozzuk nektek a legjobb zenéket. Itt egy újdonság, Tapik és Becky G és a Sorry Papi. Ez itt a Plusz FM.

Rádon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: A Plusz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Jöhetnek a friss hírek Keserű Tomitól, 4 óra van, utána pedig Ed Sheeran érkezik, aki körül hát nem nagyon akar csitulni a balhé. Aki esetleg lemaradt volna róla, annak mondom, hogy az énekes most Amerikában turnézik, és a turnéja egyik vendégfellépője Macklemore, aki az egyik koncerten nyíltan kiállt a palesztinok mellett, mindenféle politikai üzeneteket fogalmazott meg a színpadon. Na most innen indult a balhé, volt, aki emiatt elítélte Macklemore-t, azt mondták, hogy egy koncerten nincs helye az ilyesminek, mások pedig üdvözölték a lépését. Minden esetre Ed Sheeran menedzsmentje úgy döntött, hogy inkább leveszik Macklemore-t a műsorról, mert nem kell nekik az ehhez hasonló politikai balhé. Na innentől kezdve Ed Sheeran lett a célpont, azzal vádolják, hogy ő a szólásszabadság útjában áll. Ezért most bocsánatot kért, az is csak olaj volt a tűzre, aztán utána egy ideig nem szólalt meg a kérdésben, akkor meg abba kötött bele mindenki, hogy miért nem mond valamit, úgyhogy úgy tűnik, hogy ebben az ügyben ő már nem nagyon tud jót tenni. Ed Sheeran mindjárt itt a Plusz FM-en, jön majd tőle a Shivers.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el,

0: Lapácsot 23%-os kedvezménnyel mindössze 458,99-ban ért vásárolhatod meg, ráadásul 3 kézi szerszám vásárlása esetén csak 2 árát fizeted. Hozd el hozzánk a régi szerszámodat és kapsz cserében egy 50 leértékű utalványt. Beko, együtt, munkára készen!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jóval kevesebb energiát használunk el, mint 10 évvel korábban. Valójában az ipar szükséglete lett kisebb, a lakossági fogyasztás nőtt. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Alig 50 terawatt per óra villanyáramot fogyasztott tavaly Románia, közel 10%-kal kevesebbet, mint egy évtizeddel korábban. Az energiaigény csökkenése kizárólag az ipar leépülésének a következménye, mivel a lakossági fogyasztás enyhén emelkedett. 2025-ben a csúcsidőszakokban felhasznált elektromos energia mennyisége 5-10%-kal maradt el a 10 évvel korábbitól, nem érte el a 9000 megawattot. Ugyanilyen folyamat játszódott le a gázfogyasztás terén is. 2016-ban 12 milliárd köbméter földgázra volt szükségünk, aminek 60%-át az ipar használta fel. Az adatok azt mutatják, hogy tavaly már csak 9 milliárd köbméter volt az országos fogyasztás. Ehhez a csökkenéshez több tényező együttes hatása vezetett. Az utóbbi években a telek a korábban megszokottnál enyhébbek voltak, ezért a fűtés kevesebb földgázt igényelt. Jövőre várhatóan megfordul a trend, növekedésnek indul a gázfogyasztás. Ez annak lesz az eredmény, hogy újraindul a termelés a romgáz által átvett Azomüresben, illetve elkészül a radnóti és a marosnémeti gáztüzelésű erőmű. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Az önkormányzat szerint az út jelenleg szűk és rossz állapotban van. Modernizálásával azonban könnyebben megközelíthetővé válik a Jádvölgyi víztározó és Biharfüred egy olyan vidéken, amely erős turisztikai potenciállal rendelkezik. Az utóbbi hónapokban a megyei tanács több lépést is megtett e szakasz felújításáért. Áprilisban Európa uniós pénzforrásokra pályázott az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a műszaki gazdasági dokumentáció kibocsátására és sikerrel járt. A projekt értéke bruttó 1,4 millió lej, amely összeg 98%-a vissza nem térítendő támogatás. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termék védelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak a térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Holnap még több lehet a felhő Nagyváradon, és egy-egy zápor lehetősége is megmarad. Napközben nagyjából 19 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szombaton javul az idő, a felhőzet mellett már hosszabb napos időszakok is lehetnek. 21 fok körül lesz a csúcsérték. Vasárnap alapvetően napos idő ígérkezik. A reggeli 8 fok után délutánra 23 fok környékére melegszik a levegő. Továbbra is nagy a napi hőingás, a hűvös reggeleket kellemesen meleg délutánok követik, az erre érzékenyeknél ez átmeneti fáradékonyságot vagy koncentrációs nehézségeket okozhat.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Nagyváradon több helyen is úton folyó munkák lassítják a közlekedést. November 1-ig például teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A korlátozás a

0: Mózeumi utcát is érinti. A Kanonok sor és a Republics utca között jelenleg nem lehet közlekedni, ezért itt mindenképpen a kijelölt kerülő utakat használjátok. Az Uzinellor úton is érdemes több idővel számolni, a Borsi út felől érkezők sávját egy hosszabb szakaszon felbontották, ezért a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egyetlen sávon halad. A lámpaváltás akár 4-5 percig is eltarthat, ha tehetitek, inkább kerüljétek ezt a szakaszt. A Stefáncsél-Mári út és a Theodor Ness utca kereszteződésében pedig továbbra is az idéglenes körforgalom szerint közlekedhettek, a korábbi jelzőlámpás irányítás megszűnt. Ha útközben torlódást, lezárás, balesetet láttok, akkor azt írjátok meg nekünk a Facebookon, vagy hívjátok a 0359 17 22 22-es plusz FM forró drótot. Jó utat!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Sziasztok, a Sláger Plusz hallgatjátok a Plusz FM-en. Délután 4 óra elmúlt, ezt vártuk reggel 8 óta. Jó utat hazafelé azoknak, akik végeztek a melóval. Itt leszünk a háttérben a legjobb zenékkel. Ed Sheeran és a Shivers jön most.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeget.

0: volt a Bombon, a Plusz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, ez itt Sláger Plusz. És hát itt vagyok, telefonügyeletet tartok, 0359 17 22 22 a telefonszámunk, halló!
1: Szia, István vagyok Váradról. Mondtad az előbb, hogy jó utat hazafelé, igaz?
0: Igaz.
1: Na, küldjetek egy pörgős számot azoknak is, akik még dolgoznak.
0: Ó.
1: Például nekem.
0: Meddig húzod az igát ma?
1: Hát, este 7-ig.
0: Az még azért messzebb van. Mondjuk én is este 7-ig dolgozok, úgyhogy kb. Egyszerre végzünk. Jó, akkor nekünk, akik még dolgozunk, jöjjön David Guetta és Kim Petras közös dala, a When We Were Young. Hadd szóljon. Köszi szépen!
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ez a Plusz FM, és ez a mai Sláger Plusz.

0: Ez volt Katy Perry újdonsága, Watch It Burn, Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Én azt mondom, hogy gondolkodjunk egy kicsit előre. Szeptember 28-a és október 4-e között teljesen le fogják zárni a 190-es megyei utat, vagyis a Mátai Korvin út folytatását, az egyes országúttal összekötő útszakaszt. Az egyes országút körforgalmánál nem lehet majd ráhajtani erre az útra, viszont a Komáú telephelye továbbra is megközelíthető marad, ahogy a vasúti átjáró előtt működő cégek járművei is behajthatnak. Külön terelő út lesz az 5 tonnánál könnyebb és az 5 tonnánál nehezebb járműveknek, ezeket majd táblák jelzik természetesen, de már most gondolkodjatok, hogy merre fogtok közlekedni, tehát jövő héten, szeptember 28-e és október 4-e között teljesen lezárják a 190-es megyei utat. Nem lesz egyszerű az élet arra felé. A Plusz FM-en megyünk tovább a saját útunkon. Mindjárt jön a Nickelback és az The Afternoon.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keres minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
5: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
6: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Szóljon hangosan az ének, jövünk a legjobb zenékkel itt a Sláger Pluszban. Lola Young és a Messi, előtte pedig a Nickelback és a This Afternoon.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, a Sláger Plusz hallgatjátok. Jön az Anoter és Talk to You. Az Anoter úgy hangzik, mint hogyha egy személynév lenne, de valójában ez egy holland producer és DJ duo neve. Ezt a dalt állítólag úgy írták, hogy elutaztak egy hétvégére, bezárkóztak egy erdei faházba, és az volt a szabály, hogy addig nem jönnek ki onnan, amíg egy jó kis ütős dalt össze nem hoznak. Egyébként állítólag ez pár óra alatt sikerült, és nekik itt a végeredmény. Az Anoter és a Talk to You. Most itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Újabb történelmi csúcsot döntött a lej euró árfolyam. Az állami számvevőszék szerint vakon vezetik be a reformokat a romániai oktatásban. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Soha nem volt még ilyen gyenge a román deviza az egységes európai fizetőeszközökhöz mérten. Tegnap a Román Nemzeti Bank 5,27 lej per eurós referencia árfolyamot adott ki, ami történelmi csúcsnak számít. A történelmi csúcsot a májusi kormánybuktatás miatt kialakult politikai válság közepette érte el az árfolyam. Akkor 5,26 lej per euró volt a referencia árfolyam. Azután valamelyest lenyugodott a helyzet. Az elmúlt 4 hónapban az euró tegnap lépte át először az 5,26 lejes küszöböt. A bankközi piacon az árfolyamnak voltak olyan pillanatai, amikor ennél magasabb szinten állt. Az egyre gyengülő lej dráguló bolti árakat és szolgáltatásokat, magasabb számlákat és albérleti díjakat jelent a mindennapi életben. Anélkül módosítják a középiskolai tantervet, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányában hajtják végre. A megállapításokon túl a jelentés egy olyan rendszerképét vázolja fel, amely alig rendelkezik olyan visszacsatolási hálózattal, amelyből megtudhatná, a leadott tananyag valóban a gazdaság által igényelt készségeket eredményezi-e. A romániai oktatási rendszer a tanár-diák-szülő partnerség köré épül, miközben a munkaerőpiac bevonása a közoktatási politikák és stratégiák meghatározásába korlátozott. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon. Ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos rollervezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen.

0: A cégek nem a sisak használatának fontosságát vitatják, hanem azt kifogásolják, hogy az általános kötelezettséget kizárólag az elektromos rollerekre terjesztenék ki. Szerintük ugyanis egy nagyobb sebességgel haladó kerékpár sem feltétlenül jelent kisebb kockázatot.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Holnap még változékonyabb idő várható, több lehet a felhő és kisebb zápor sem zárható ki. A maximum 19 fok körül alakul. Szombaton szárazabb, részben napos időre van kilátás, délután 21 fokkal. Vasárnap pedig még kellemesebb időnk lesz, sok napsütés mellett 23 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A hétvégére érdemes lehet egy kis szabadtéri programot tervezni.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: A Stefán Csilmári és Sugárút környékén autóztok, több változásra is figyeljetek. Lezárták a Sugárút Berzé és Szöntúr Ladislau utca közötti részét. A korlátozás miatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csilmári és a Szöntúr Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákúrós utcából jelenleg balra is ki lehet fordulni a Sugárútra. A Republicsi utcán is lezárás van, a Körösáruháztól a 79A számú ingatlan térségéig nem lehet közlekedni, és ugyanez érinti a Múzeumlói utca, Kanonoksor és Republicsi utca közötti részét is. Ezek a korlátozások november 1-ig maradnak érvényben. Ha pedig a Theodor Ness utca felől közelítitek meg a Stefán Csilmári sugárutat, ne a régi lámpás rendre számítsatok, a kereszteződésben ugyanis most ideiglenes körforgalom működik. Jó utat mindenkinek!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 5 után vagyunk, remélem, hogy holnap reggelig még csak nem is hallottok a munkahelyetekről. Jó pihenést mindenkinek, ez itt a Plusz FM és ez itt a Sláger Plusz. Mi nem állunk le ezután sem, hozzuk nektek a legjobb zenéket. Itt van most a Ray Dalton és a Blood Running, a többi legyen meglepetés.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. You know that I be sexy.

Plusz FM-et hallgatjátok, ez pedig itt a mai Sláger Plusz. Jó utat hazafelé mindenkinek. Nem tudom, tudjátok-e, de javítási munkákat végeznek most az Independencei utcai mély garázsban, ugyanis több helyen is víz szivárgott be az épületbe, főleg a villamosvonal felüli falnál. A második, a negyedik és a hatodik szinten dolgoznak, úgyhogy lehet parkolni, de csak korlátozottan. Azt mondják egyébként, hogy a következő 3 hétben valószínűleg marad is ez a helyzet. Tehát a parkolót nem zárták le teljesen, de bizonyos helyeken nem lehet megállni, mert szivárog a víz az Independencei utcai mélygarázsban. Nézzük a jó oldalát, lehet, hogy még egy ingyen kocsimosás is jár így a parkoláshoz. A pluszon nem parkolunk le, nem állunk meg, megyünk tovább a legnagyobb kedvencekkel. Jó, majd Zán Larson és a Midnight Sun, előtte pedig itt van Sia és az Unstoppable.

0: Itt a Plusz FM, és ez a ma délutáni Sláger Plusz. 0359 17 22 22, ez a telefonszámunk. Ha mondandótok vagy kérdésetek van, akkor nyugodtan csörögjetek. És elkezdődött a Be Active elnevezésű Európai Sporthét, ami szeptember 30-áig kínál sport és szabadidős programokat a megyében. Ma például itt Váradon a Nikolai és Zsiga utca 40 szám alatt szabadtéri játékokat és sportprogramokat tartanak, főként 15 év feletti középiskolásokat várnak. Szombaton pedig a Sebeskörös partján 11 órától tánc bemutató és nyílt foglalkozás, déltől pedig bárki számára látogatható szabadtéri jóga lesz. Az Era Parkban pedig 11:30-tól diákoknak rendeznek sok versenyt, de ez tényleg csak néhány program, a teljes kínálatot megtalálhatjátok a neten. Tehát elkezdődött a Be Active Európai Sporthét, ami a jövő hét közepéig vár benneteket itt Váradon is sport és szabadidős programokkal. Hát mi a lábatokat szeretnénk egy kicsit megmozgatni mindjárt Rúzsa Magdi dalával, jön majd tőle az Elmegyek, itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Ti nem menjetek sehová.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt munkára készen.
4: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Nincs más hátra, mint előre. Pörgetjük tovább a mai Sláger Pluszt. Jó, majd a Hanson és az Mbapp. Előtte pedig Rúzsa Magdi és az Elmegyek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű rádiója, a Plusz FM-et hallgatjátok, írhattok nekünk a Facebookon, vagy hívjatok 0359 17 22 22 a telefonszámunk. Jön Bruno Mars, aki hát egy nagyon multikulturális családból származik, az édesanyja filippino és spanyol származású, az édesapja pedig portorikói, illetve egy helyen azt írják, hogy az apai nagyapja révén ilyen nagyon-nagyon-nagyon távoli rokonságban, de magyar vér is csörgedezik az erejében. Ettől csak még jobban szeretjük őt. Bruno Mars, jön az aktuális nagy slágere, az I Just Might, itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban.

0: Plusz FM-et hallgatjátok, ez itt a mai Sláger Plusz. 6 óra van, de nekünk még bőven van mondandónk, és bőven vannak jó zenéink, úgyhogy pörgetjük tovább még itt a délutánt. Nem sokára jönnek a friss hírek Keserű Tomitól, utána pedig a Ketszáj és a Gabriela.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúli

0: Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Gyorsan nő a mesterséges intelligencia elfogadottsága Romániában. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatják meg a vészharangot a hazai gazdasági szakemberek. Szerintük a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. A stabilitást pedig egy többségi vagy egy parlamenti támogatással működő kisebb kormány teremthetné meg. A Frames gazdasági szaklap elemzésében különben kiemeli, hogy az első fél évben 3855 vállalkozás vált fizetésképtelenné, ami 8 éves csúcs. A reálgazdaság már a politikai padhelyzet előtt is nehéz helyzetben volt, a kormányválság azonban meghosszabbítja és súlyosbítja ezeket a problémákat. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Jelenleg az aszfalt csupán a Berettyószéplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Bár hátra van még az olajkutakon átvezető felüljáró építése, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Amennyiben a becslések beigazolódnak, és a Berettyószéplak Bisztraterebes szakaszt novemberben, a Bisztraterebes Bihar szakaszt pedig decemberben átadják, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágy Nagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. A romániai állampolgárok 70%-a használ jelenleg valamilyen mesterséges intelligencia eszközt. Ugyanakkor a válaszadók 52%-a egy AI által megfogalmazott szöveget emberi alkotásnak tulajdonított. Derül ki egy a napokban közzétett felmérésből. A kutatás arra is rámutat, hogy az alkalmazási arány jelentősen eltér az egyes generációk között. Míg a baby boomer korosztálynak mindössze 39%-a él ezekkel a lehetőségekkel, addig az X generációnál 66, az Y generációnál 72, a Z generációnál pedig már 89%-os ez az arány. A kutatás részeként egy gyakorlati tesztet is elvégeztek, ahol a résztvevőknek két rövid szöveg közül kellett kiválasztaniuk az ember által írt változatot. A válaszadóknak mindössze 48%-a azonosította helyesen az emberi szöveget, míg 52%-uk az algoritmikus tartalmat vélte emberinek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Holnap itt Váradon változóan, időnként erősen felhős idő várható, kisebb zápor is előfordulhat. A délutáni csúcshőmérséklet 18-20 fok körül alakul. Szombaton már szárazabb időre számíthatunk, felhők és napos időszakok váltják egymást. 21 fok körül lesz a maximum. Vasárnap melegszik az idő, több napsütés valószínű. Délután 22-23 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
2: Az Uzinalor úton a Borsi út felől továbbra is komolyabb lassításra kell készülni. A betonüzem bejáratától egy hosszabb szakaszon felbontották az úttestet, így csak egy sáv járható jelzőlámpás irányítással. A várakozás több perc is lehet, ha van rá lehetőségetek, választhatok másik útonalat. A Stefáncsill Mária Sugár út Berzé és Szöntúr Ladislau utca közötti részét is lezárták. A Ladislau utca kereszteződésénél ideiglenes körforgalom működik, a Lákúros utcából pedig most balra is ki lehet fordulni a Sugár útra. És még egy fontos változás ugyanerről a környékről. A Stefáncsill Mária és Teodor Nős utca kereszteződésében megszüntették a jelzőlámpás forgalom irányítást, helyette ideiglenes körforgalom szerint halad a forgalom. Ha már az úton vagytok, segítsetek azoknak is, akik még csak most indulnak, küldjetek el a friss közlekedési infókat nekünk a Facebookon, vagy hívjátok a 0359 17 22 22-es számot.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, 6 óra elmúlt, remélem, hogy már nyugiban otthon vagytok a mai nap megpróbáltatásai után, és csillogó szemmel a kanapén ülve hallgatjátok a Plusz FM-et. Megálljuk ezt nektek, hozzuk a legjobb zenéket. Indítunk egy újabb órát, itt a Ketszá és a Gabriela.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Ilyenek vagyunk, ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek. Nagyváradon a mai Sláger Pluszt hallgatjátok, és érdemes átnézni az önéletrajzotokat, ugyanis hamarosan állásbőrzét rendeznek a Nagyváradi Arénában. Október 14-én reggel 9 és délután 5 óra között rendezik meg a Green Energy Network állásbőrzét, amire álláskeresőket, friss diplomásokat és végzősöket is várnak. Itt munkaadókkal, képzési intézményekkel és közintézményekkel lehet személyesen találkozni, illetve közvetlenül tájékozódhattok az állás és képzési lehetőségekről. Kiemelt szerepet kap a megújuló energiaszektor, erre utal a név is, Green Energy Network állásbőrze. A munkáltatók egyébként október 5-én délig jelentkezhetnek a szervezőknél. Tehát október 14-e Green Energy Network állásbőrze a Nagyváradi Arénában, és itt nem csak az energia lehet zöld, hanem a lámpa is egy új karrier előtt. Mi is zöld lámpát adunk most Neil Horannek, az ő újdonsága jön, a Dinner Party, itt a Plusz-on.

0: Szombel és My Body Isn't Ready. Ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek. Nagyváradon a Sláger Pluszt hallgatjátok. Jó pihenést mindenkinek. Egy új néprajzi tárlat várja a látogatókat a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. Már a címe is érdekes. A lélek leggyengédebb virágai falun nyíltak. A kiállítás Ráb Rudolf több tízezer darabos gyűjteményébe válogat, és olyan régi használati tárgyakat mutat be, amik egykor a falusi háztartások mindennapjaihoz tartoztak, de ma már lehet, hogy nem is ismerjük őket. A tárlat egyben a gyűjtő munkája előtt is tiszteleg. Ráb Rudolf ugyanis a kommunizmus évtizedeiben Erdély és a Párcium néprajzi emlékeit mentette és gyűjtötte, majd mintegy 10 000 darabból álló hagyatékát 2010-ben a nagyváradi római katolikus püspökségnek adományozta. A most berendezett kamara kiállítás várhatóan jövő őszig látható. Csak úgy mondom, hogy ezek is olyan tárgyak, amiket egyszer valaki eltett, hogy majd jó lesz valamire, és tessék, tényleg jók lettek. Szóval ez a különleges kiállítás vár benneteket a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. A Plusz FM-en pedig Avril Lavigne dala vár rátok, ja, majd a Complicated.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Hozok nektek a vacsi utáni desszertet, sok fincsi zene itt a Plusz FM. Jön majd a Culture Club és az I Just Wanna Be Loved, előtte pedig itt van Avril Lavigne és a Complicated.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A Plusz FM slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Tudjátok, 0359 17 22 22 ez a telefonszámunk. Hívjatok nyugodtan.
1: Szia, Böbe vagyok.
0: Szia.
1: Hát ma van a szülinapom.
0: Ó, Isten éltessen, boldog szülinapot.
1: Nagyon szépen köszönöm. És egy jó kis számmal szeretném megköszönni mindenkinek, aki felköszöntött ma.
0: Rendben van, jó.
1: Rátok bízom, hogy mi legyen az.
0: Jó, figyelj, akkor... Egyrészt még egyszer Isten éltessen, boldog szülinapot, másrészt pedig egy aktuális nagy slágert küldünk neked szülinapi ajándékként. Jön a Temper City és a Self-Aware. Ez lesz a tiéd, jó?
1: Nagyon szuper lesz.
0: Akkor ezt meg is beszéltük.
1: Köszönöm szépen.
0: Szívesen.
1: Szép estét.
0: Neked is. Ez a Plusz FM, ez a Slágerplusz. Segítünk, amiben csak tudunk.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

Ez a Plusz FM slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. 7 óra, úgyhogy mostantól én takarékra kapcsolom magamat. Elérkeztünk a Sláger Plusz végéhez. Köszönet mindenkinek, aki itt volt velünk az elmúlt órákban. Cipzár a számon, holnap 3-ig kise nyitom. Ti viszont maradjatok továbbra is a Plusz FM-mel, ígérem, hogy érdemes lesz. Ugye 8-tól 9-ig zenevonat, csak magyar dalok, és persze addig is lesz mit hallgatni. Például mindjárt Olivia Rodrigo és a Drop the

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés comb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oradea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
0: FM-en, interneten és mobilon
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Jóval kevesebb energiát használunk el, mint 10 évvel korábban. Valójában az ipar szükséglete lett kisebb, a lakossági fogyasztás nőtt. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Alig 50 terawatt per óra villanyáramot fogyasztott tavaly Románia, közel 10%-kal kevesebbet, mint egy évtizeddel korábban. Az energiaigény csökkenése kizárólag az ipar leépülésének a következménye, mivel a lakossági fogyasztás enyhén emelkedett. 2025-ben a csúcsidőszakokban felhasznált elektromos energia mennyisége 5-10%-kal maradt el a 10 évvel korábbitól, nem érte el a 9000 megawattot. Ugyanilyen folyamat játszódott le a gázfogyasztás terén is. 2016-ban 12 milliárd köbméter földgázra volt.

0: ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Az önkormányzat szerint az út jelenleg szűk és rossz állapotban van. Modernizálásával azonban könnyebben megközelíthetővé válik a Jádvölgyi víztározó és Biharfüred egy olyan vidéken, amely erős turisztikai potenciállal rendelkezik. Az utóbbi hónapokban a megyei tanács több lépést is megtett e szakasz felújításáért. Áprilisban Európai Uniós pénzforrásokra pályázott az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a műszaki gazdasági dokumentáció kibocsátására, és sikerrel járt. A projekt értéke bruttó 1,4 millió lej, amely össze 98%-a visszanemtérítendő támogatás. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termék védelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak a térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kezdet.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
2: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orrádia több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az orrádia.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
3: Gyere a Brikóba szeptember 30-áig is, vásárolj benzines Stihl láncfűrészt 350 lejes kedvezménnyel mindössze 1099 leért. Valamint benzines Stihl lomfúvót 100 lejes kedvezménnyel mindössze 1269 leért. Brikó, együtt, munkára készen.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újabb történelmi csúcsot döntött a lej euró árfolyam. Az állami számvevőszék szerint vakon vezetik be a reformokat a romániai oktatásban. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Soha nem volt még ilyen gyenge a román deviza az egységes európai fizetőeszközökhöz mérten. Tegnap a Román Nemzeti Bank 5,27 lej per eurós referencia árfolyamot adott ki, ami történelmi csúcsnak számít. A történelmi csúcsot a májusi kormánybuktatás miatt kialakult politikai válság közepette érte el az árfolyam. Akkor 5,26 lej per euró volt a referencia árfolyam. Azután valamelyest lenyugodott a helyzet. Az elmúlt 4 hónapban az euró tegnap lépte át először az 5,26 lejes küszöböt. A bankközi piacon az árfolyamnak voltak olyan pillanatai, amikor ennél magasabb szinten állt. Az egyre gyengülő lej dráguló bolti árakat és szolgáltatásokat, magasabb számlákat és albérleti díjakat jelent a mindennapi életben. Anélkül módosítják a középiskolai tantervet, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorát.

0: szülőpartnerség köré épül. Miközben a munkaerőpiac bevonása a közoktatási politikák és stratégiák meghatározásába korlátozott. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon. Ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos rollervezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. A cégek nem a sisak használatának fontosságát vitatják, hanem azt kifogásolják, hogy az általános kötelezettséget kizárólag az elektromos rollerekre terjesztenék ki. Szerintük ugyanis egy nagyobb sebességgel haladó kerékpár sem feltétlenül jelent kisebb kockázatot.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 3,96 literes Persil Gel 58 lej 99 bani, a 269 ml-es Glade Spray Patron 13 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
2: A Banca Transilvánia bemutatja az Oradea Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Boszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysóa a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Oradea Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: el, itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zelevonal. Csak magyar zenékkel.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágább hitelek, elhalasztott beruházások, bezáró cégek. Ez az ára a hosszú hónapok óta tartó politikai padhelyzetnek. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Gyorsan nő a mesterséges intelligencia elfogadottsága Romániában. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatják meg a vészharangot a hazai gazdasági szakemberek. Szerintük a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. A stabilitást pedig egy többségi vagy egy parlamenti támogatással működő kisebb kormány teremthetné meg. A Frames gazdasági szaklap elemzésében különben kiemeli, hogy az első fél évben 3855 vállalkozás vált fizetésképtelenné, ami 8 éves csúcs. A reálgazdaság már a politikai padhelyzet előtt is nehéz helyzetben volt, a kormányválság azonban meghosszabbítja és súlyosbítja ezeket a problémákat. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Jelenleg az aszfalt csupán a Berettyószéplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Bár hátra van még az olajkutakon átvezető felüljáró építése, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Amennyiben a becslések beigazolódnak, és a Berettyószéplak-Bisztraterebes szakaszt novemberben, a Bisztraterebes-Bihar szakaszt pedig decemberben átadják, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágynagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. A romániai állampolgárok 70%-a használ jelenleg valamilyen mesterséges intelligencia eszközt. Ugyanakkor a válaszadók 52%-a egy AI által megfogalmazott szöveget emberi alkotásnak tulajdonított. Derül ki egy a napokban közzétett felmérésből. A kutatás arra is rámutat, hogy az alkalmazási arány jelentősen eltér az egyes generációk között. Míg a baby boomer korosztálynak mindössze 39%-a él ezekkel a lehetőségekkel, addig az X generációnál 66, az Y generációnál 72, a Z generációnál pedig már 89%-os ez az arány. A kutatás részeként egy gyakorlati tesztet is elvégeztek, ahol a résztvevőknek két rövid szöveg közül kellett kiválasztaniuk az ember által írt változatot. A válaszadóknak mindössze 48%-a azonosította helyesen az emberi szöveget, míg 52%-uk az algoritmikus tartalmat vélte emberinek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Vágja szét az éjjelt, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét az ajkadig nyújt.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jóval kevesebb energiát használunk el, mint 10 évvel korábban. Valójában az ipar szükséglete lett kisebb, a lakossági fogyasztás nőtt. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Alig 50 terawatt per óra villanyáramot fogyasztott tavaly Románia, közel 10%-kal kevesebbet, mint egy évtizeddel korábban. Az energiaigény csökkenése kizárólag az ipar leépülésének a következménye, mivel a lakossági fogyasztás enyhén emelkedett. 2025-ben a csúcsidőszakokban felhasznált elektromos energia mennyisége 5-10%-kal maradt el a 10 évvel korábbitól, nem érte el a 9000 megawattot. Ugyanilyen folyamat játszódott le a gázfogyasztás terén is. 2016-ban 12 milliárd köbméter földgázra volt szükségünk, aminek 60%-át az ipar használta fel. Az adatok azt mutatják, hogy tavaly már csak 9 milliárd köbméter volt az országos fogyasztás. Ehhez a csökkenéshez több tényező együttes hatása vezetett. Az utóbbi években a telek a korábban megszokottnál enyhébbek voltak, ezért a fűtés kevesebb földgázt igényelt. Jövőre várhatóan megfordul a trend, növekedésnek indul a gázfogyasztás. Ez annak lesz az eredménye, hogy újraindul a termelés a romgáz által átvett Azomüresben, illetve elkészül a radnóti és a marosnémeti gáztüzelésű erőmű. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Az önkormányzat szerint az út jelenleg szűk és rossz állapotban van. Modernizálásával azonban könnyebben megközelíthetővé válik a Jádvölgyi víztározó és Biharfüred egy olyan vidéken, amely erős turisztikai potenciállal rendelkezik. Az utóbbi hónapokban a megyei tanács több lépést is megtett e szakasz felújításáért. Áprilisban Európa uniós pénzforrásokra pályázott az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a műszaki gazdasági dokumentáció kibocsátására és sikerrel járt. A projekt értéke bruttó 1,4 millió lej, amely összeg 98%-a vissza nem térítendő támogatás. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termék védelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újabb történelmi csúcsot döntött a lei euró árfolyam. Az állami számvevőszék szerint vakon vezetik be a reformokat a romániai oktatásban. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Soha nem volt még ilyen gyenge a román deviza az egységes európai fizetőeszközökhöz mérten. Tegnap a Román Nemzeti Bank 5,27 lei per eurós referencia árfolyamot adott ki, ami történelmi csúcsnak számít. A történelmi csúcsot a májusi kormánybuktatás miatt kialakult politikai válság közepette érte el az árfolyam. Akkor 5,26 lei per euró volt a referencia árfolyam. Azután valamelyest lenyugodott a helyzet. Az elmúlt 4 hónapban az euró tegnap lépte át először az 5,26 lejes küszöböt. A bankközi piacon az árfolyamnak voltak olyan pillanatai, amikor ennél magasabb szinten állt. Az egyre gyengülő lej dráguló bolti árakat és szolgáltatásokat, magasabb számlákat és albérleti díjakat jelent a mindennapi életben. Anélkül módosítják a középiskolai tantervet, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányában hajtják végre. A megállapításokon túl a jelentés egy olyan rendszerképét vázolja fel, amely alig rendelkezik olyan visszacsatolási hálózattal, amelyből megtudhatná, a leadott tananyag valóban a gazdaság által igényelt készségeket eredményezi-e. A romániai oktatási rendszer a tanár-diák-szülő partnerség köré épül, miközben a munkaerőpiac bevonása a közoktatási politikák és stratégiák meghatározásába korlátozott. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon. Ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos rollervezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. A cégek nem a sisak használatának fontosságát vitatják, hanem azt kifogásolják, hogy az általános kötelezettséget kizárólag az elektromos rollerekre terjesztenék ki. Szerintük ugyanis egy nagyobb sebességgel haladó kerékpár sem feltétlenül jelent kisebb kockázatot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

0: itt a Plusz FM.
1: Escucha el ritmo,

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágább hitelek, elhalasztott beruházások, bezáró cégek. Ez az ára a hosszú hónapok óta tartó politikai padhelyzetnek. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Gyorsan nő a mesterséges intelligencia elfogadottsága Romániában. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatják meg a vészharangot a hazai gazdasági szakemberek. Szerintük a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. A stabilitást pedig egy többségi vagy egy parlamenti támogatással működő kisebb kormány teremthetné meg. A Frames gazdasági szaklap elemzésében különben kiemeli, hogy az első fél évben 3855 vállalkozás vált fizetésképtelenné, ami 8 éves csúcs. A reálgazdaság már a politikai padhelyzet előtt is nehéz helyzetben volt, a kormányválság azonban meghosszabbítja és súlyosbítja ezeket a problémákat. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszát. Jelenleg az aszfalt csupán a Berettyószéplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Bár hátra van még az olajkutakon átvezető felüljáró építése, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Amennyiben a becslések beigazolódnak, és a Berettyószéplak Bisztraterebes szakaszt novemberben, a Bisztraterebes Bihar szakaszt pedig decemberben átadják, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágynagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. A romániai állampolgárok 70%-a használ jelenleg valamilyen mesterséges intelligencia eszközt. Ugyanakkor a válaszadók 52%-a egy AI által megfogalmazott szöveget emberi alkotásnak tulajdonított. Derül ki egy a napokban közzétett felmérésből. A kutatás arra is rámutat, hogy az alkalmazási arány jelentősen eltér az egyes generációk között. Míg a baby boomer korosztálynak mindössze 39%-a él ezekkel a lehetőségekkel, addig az X generációnál 66, az Y generációnál 72, a Z generációnál pedig már 89%-os ez az arány. A kutatás részeként egy gyakorlati tesztet is elvégeztek, ahol a résztvevőknek két rövid szöveg közül kellett kiválasztaniuk az ember által írt változatot. A válaszadóknak mindössze 48%-a azonosította helyesen az emberi szöveget, míg 52%-uk az algoritmikus tartalmat vélte emberinek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

Fülváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jóval kevesebb energiát használunk el, mint 10 évvel korábban. Valójában az ipar szükséglete lett kisebb, a lakossági fogyasztás nőtt. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Alig 50 terawatt per óra villanyáramot fogyasztott tavaly Románia, közel 10%-kal kevesebbet, mint egy évtizeddel korábban. Az energiaigény csökkenése kizárólag az ipar leépülésének a következménye, mivel a lakossági fogyasztás enyhén emelkedett. 2025-ben a csúcsidőszakokban felhasznált elektromos energia mennyisége 5-10%-kal maradt el a 10 évvel korábbitól, nem érte el a 9000 megawattot. Ugyanilyen folyamat játszódott le a gázfogyasztás terén is. 2016-ban 12 milliárd köbméter földgázra volt szükségünk, aminek 60%-át az ipar használta fel. Az adatok azt mutatják, hogy tavaly már csak 9 milliárd köbméter volt az országos fogyasztás. Ehhez a csökkenéshez több tényező együttes hatása vezetett. Az utóbbi években a telek a korábban megszokottnál enyhébbek voltak, ezért a fűtés kevesebb földgázt igényelt. Jövőre várhatóan megfordul a trend, növekedésnek indul a gázfogyasztás. Ez annak lesz az eredmény, hogy újraindul a termelés a romgáz által átvett Azomüresben, illetve elkészül a radnóti és a marosnémeti gáztüzelésű erőmű. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Az önkormányzat szerint az út jelenleg szűk és rossz állapotban van. Modernizálásával azonban könnyebben megközelíthetővé válik a Jádvölgyi víztározó és Biharfüred egy olyan vidéken, amely erős turisztikai potenciállal rendelkezik. Az utóbbi hónapokban a megyei tanács több lépést is megtett e szakasz felújításáért. Áprilisban Európai uniós pénzforrásokra pályázott az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a műszaki gazdasági dokumentáció kibocsátására és sikerrel járt. A projekt értéke bruttó 1,4 millió lej, amely összeg 98%-a visszanemtérítendő támogatás. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termék védelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak a térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újabb történelmi csúcsot döntött a lej euró árfolyam. Az állami számvevőszék szerint vakon vezetik be a reformokat a romániai oktatásban. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Soha nem volt még ilyen gyenge a román deviza az egységes európai fizetőeszközökhöz mérten. Tegnap a Román Nemzeti Bank 5,27 lej per eurós referencia árfolyamot adott ki, ami történelmi csúcsnak számít. A történelmi csúcsot a májusi kormánybuktatás miatt kialakult politikai válság közepette érte el az árfolyam. Akkor 5,26 lej per euró volt a referencia árfolyam. Azután valamelyest lenyugodott a helyzet. Az elmúlt 4 hónapban az euró tegnap lépte át először az 5,26 lejes küszöböt. A bankközi piacon az árfolyamnak voltak olyan pillanatai, amikor ennél magasabb szinten állt. Az egyre gyengülő lej dráguló bolti árakat és szolgáltatásokat, magasabb számlákat és albérleti díjakat jelent a mindennapi életben. Anélkül módosítják a középiskolai tantervet, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányában hajtják végre. A megállapításokon túl a jelentés egy olyan rendszerképét vázolja fel, amely alig rendelkezik olyan visszacsatolási hálózattal, amelyből megtudhatná, a leadott tananyag valóban a gazdaság által igényelt készségeket eredményezi-e. A romániai oktatási rendszer a tanár-diák-szülő partnerség köré épül, miközben a munkaerőpiac bevonása a közoktatási politikák és stratégiák meghatározásába korlátozott. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon. Ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos rollervezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. A cégek nem a sisak használatának fontosságát vitatják, hanem azt kifogásolják, hogy az általános kötelezettséget kizárólag az elektromos rollerekre terjesztenék ki. Szerintük ugyanis egy nagyobb sebességgel haladó kerékpár sem feltétlenül jelent kisebb kockázatot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágább hitelek, elhalasztott beruházások, bezáró cégek. Ez az ára a hosszú hónapok óta tartó politikai padhelyzetnek. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszát. Gyorsan nő a mesterséges intelligencia elfogadottsága Romániában. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatják meg a vészharangot a hazai gazdasági szakemberek.